Visz az utam, hogy a nevedet meg tudjam, rád nézek, igen, rád nézek. Kicsi felhő fut az égen, rigó táncol a sötétben, emlékszek, igen, emlékszek.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Pax FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chillout zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA a 2001. szeptember 11-i merényletek 25. évfordulóján, adta hírül az MTI. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Szeptember 25-én rendezik meg a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényt, adta hírül az MTI. Ennek keretében a hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Hungaromet Nonprofit ZRT. A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenéküszöb beruházása a kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
2: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenéküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenéküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézete alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
1: Szeptember 19-én rendezik meg a Duna-Kömlődi Szüreti Napot. Szél Benyámin, a körzet önkormányzati képviselője, a felvonulás részleteiről beszélt rádiónknak.
3: Maga a gyülekező az egykor kezdődik. Ez egy fontos különbség az előző évekhez képest, mert egy fél órával előrébb jöttünk. Ennek az oka az, hogy kicsit több az előadónk, mint tavaly, és ezért így fél órával előrébb kellett csúsztatni az egész programot. És fél kettőkor pedig polgármesteri köszöntővel kezdődik az egész műsor, és onnantól rögtön indul is maga a menet. És ugye a meneten belül lesz egy konkrét program, a buszfordulónál lesz a Sarkaláb táncegyüttesnek a műsora, majd amikor a menet eljut egészen a Présházsorig, akkor majd ott lesz a Táncolj önmagadért tánccsoportnak a műsora. Tehát maga a felvonulás rész és az azt kísérő programok azok például így fognak kinézni.
1: Rostani Katona Katalin, a településrészi önkormányzat tagja, a szüreti felvonulás kapcsán elmondta, hogy idén is lesznek lovasok, és emellett a Duna-Kömlődi gazdák is csatlakoznak a menethez.
4: Hát az évek során azért egyre kevesebb sajnos ugye a lovas társadalom, ha fogalmazhatunk így, illetve az, hogy a környékben is azért vannak ugye más rendezvények, szüreti napok, stb., és ilyenkor mindig megoszlanak. Tehát most is például a madocsaiakkal már beszéltünk, és Tehát ők azért jelezték, hogy Györkönybe is ugye ezen a napon lesz születinap, így megoszlik. Tehát érkeznek Madocsáról ugyanúgy a lovasok, nyilván nem azzal a létszámmal tudnak jönni, mint amelyben mi szeretnénk. De helyette én azt gondolom, hogy kárpótolja az, hogy egyre több a helyi gazdánk, akik a kis traktorral, fűnyíró traktorokkal, vagy egyéb mezőgazdasági gépekkel, talán nem is tudom, ilyen rotakapa-szerűnek gondolnám azt a kis csettegőt, amivel felvonulnak a fiatalok, és egyre többen jönnek, és a fiatalabb generációk is csatlakoznak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Második otthonának tartja a Paksi FC-t Szabó János, aki a 400. NB1-es mérkőzését játszotta augusztus 29-én a Paksi FC színeiben. A klub ikonikus játékosa, bár nem a számok embere, de rádiónknak úgy fogalmazott, hogy elégedett ezzel a meccs számmal.
5: Én ugye ott lakom a stadion mellett, minden nap elmegyek mellett, minden nap látom, minden nap ott vagyok. Tehát igazából nekem ez egy olyan, mint hogyha egy második otthonom lenne. Nyilván persze elégedett vagyok, ha ezt azt mondják 18 évesen, hogy ennyi meccsem lesz, és itt játszhatok ennyi meccset, akkor az vígan aláírtam volna. Hál' Istennek ez most meg is történt. Valóban nem vagyok a számuk ember, annyira nem szoktam foglalkozni ezzel, de hál' Istennek vannak a klubnál, akik foglalkoznak ezzel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
0: Paksfm.
6: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül itt, itt a Paks FM-en.
1: Kár, de nem is tudod milyen kár.

0: Ez a Paks FM. Paksi előadóval a folytatásban.
1: Paks FM.
2: Úgy is van.

0: Nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen.
1: Paks FM.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Mohammed bin Salman szaúdi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni huszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők, pénteken írja az MTI. A portál értesülései szerint több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, hogy a szaúdi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra, adta hírül az MTI. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A Dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenékküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
2: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenékküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert, elismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenékküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézetel alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
1: Közönség találkozót tartanak a Györkönyi Pincehegyi Cimborák szeptember 19-én a Györkönyi Pincehegyen. Nemes Imre az együttes vezetője rádiónknak elmondta, hogy nagyon szeretnek nótázni, de a fellépéseik mellett más közös programokat is szerveznek.
3: Mi a férfias nótázás hagyományát nem ápoljuk, mert nem beteg, hogy ápoljuk, hanem inkább próbáljuk követni. Hát ilyen értelemben egy kicsit utolsó mohikánok vagyunk, mert tényleg ezt mi láttuk, vagy hallottuk a elődeinktől, és akkor próbálunk így élni. Nagyon élvezzük ezt egyébként önön magában is, tehát nem csak a fellépések vannak, meg nem csak a próbák, hanem vannak baráti összejövetelek, meg vacsorák, meg ebédek, borozgatások. Ugye Jani bácsi is hát egyrészt nem csak a legjobb, vagy az egyik legjobb hangú hát tagunk, hanem boros gazda egyszeres, mint meg vannak mások is. Úgyhogy hát ez úgy egész évben kitölti a maradék kis életünknek egy részét.
1: Krémer János, a Pincehegyi Cimborák tagja arról mesélt rádiónknak, hogy az ország minden területére eljutnak fellépőként.
4: Az ország minden területére nem megfordulunk, itt Zalaapátitól kezdve katonadal fesztiválokon tényleg azt mondom, óriási sikereket adattunk, vagy kaptunk visszajelzéseket, amikor már bemondják, hogy a Pincehegyi Cimborák következnek Györkönyből, akkor már fütyölnek, tapsolnak, örüljenek az emberek. Most a legutóbbi fellépésünkön, tehát öröm volt megnézni azokat a fotókat, amit Marika készített, amikor jövünk le a színpadra, gyakorlatilag azok az emberek, akik fölléptek, megkérték őket, hogy jöjjünk föl a színpadra, aki csak fölfért, hát rengeteg ember, harmonikások játszottak, és azt onnan, mikor levonultunk, hát az egy öröm azt a képet megnézni. Tehát mindenki tombol.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora, a

0: Shooky Cocktail.
1: It's the way we do. Proud Mary.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA a 2001. szeptember 11-i merényletek 25. évfordulóján, adta hírül az MTI. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Szeptember 25-én rendezik meg a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényt, adta hírül az MTI. Ennek keretében a hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Hungaromet Nonprofit ZRT. Szeptember 19-én rendezik meg a Duna Kömlődi Szüreti Napot. Szél Benyámin, a körzet önkormányzati képviselője, a felvonulás részleteiről beszélt rádiónknak.
3: Maga a gyülekező az egykor kezdődik. Ez egy fontos különbség az előző évekhez képest, mert egy fél órával előrébb jöttünk. Ennek az oka az, hogy kicsit több az előadónk, mint tavaly, és ezért így fél órával előrébb kellett csúsztatni az egész programot. És fél kettőkor pedig polgármesteri köszöntővel kezdődik az egész műsor, és onnantól rögtön indul is maga a menet. És ugye a meneten belül lesz egy konkrét program, a buszfordulónál lesz a Sarkaláb táncegyüttesnek a műsora, majd amikor a menet eljut egészen a Présházsorig, akkor majd ott lesz a Táncolj Önmagadért tánccsoportnak a műsora. Tehát maga a felvonulás rész és az azt kísérő programok azok például így fognak kinézni.
2: Rostani Katona Katalin, a településrészi önkormányzat tagja, a szüreti felvonulás kapcsán elmondta, hogy idén is lesznek lovasok, és emellett a Dunakömlődi gazdák is csatlakoznak a menethez.
4: Hát az évek során azért egyre kevesebb sajnos ugye a lovas társadalom, ha fogalmazhatunk így, illetve az, hogy a környékben is azért vannak ugye más rendezvények, szüreti napok, stb., és ilyenkor mindig megoszlanak. Tehát most is például madocsaiakkal már beszéltünk, és tehát ők azért jelezték, hogy Györkönyben is ugye ezen a napon lesz szüreti nap, így megoszlik. Tehát érkeznek Madocsáról ugyanúgy a lovasok, nyilván nem azzal a létszámmal tudnak jönni, mint amelyben mi szeretnénk. De helyette én azt gondolom, hogy kárpótolja az, hogy egyre több a helyi gazdánk, akik a kis traktorral, fűnyíró traktorokkal, vagy egyéb mezőgazdasági gépekkel, talán nem is tudom, ilyen rotakapa-szerűnek gondolnám azt a kis csettegőt, amivel felvonulnak a fiatalok, és egyre többen jönnek, és a fiatalabb generációk is csatlakoznak.
2: A Paksi Kistérségi Szociális Központ család és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást tart rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata a közösségi oldalán. Az adományosztásra szeptember 17-én csütörtökön 11 órától kerül sor a németkéri családsegítő irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani.
0: helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Szeptember 13-a vasárnap van. 7 óra után járunk 9 perccel, és 13 fokot mutat a vétel körzetben a hőmérő. Köszöntöm névnapjukon Kornél nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem nem változott, 0629411001, SMS-en is Viberről lehet zenét kérni, de üzenetet is továbbítok, ahogy megszokhattátok már hétvégén korán reggel. Nézzük az első blokkot 7 óra után, Gloria Estefan, Apostol és John Paul Young az előadók sora.

0: Suki Cocktail. A 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 20 perc van, jöjjenek az esemény naptár mai naphoz, szeptember 13-ához köthető hírei. A zenei esemény naptárba lapozgatok. 104 évvel ezelőtt ezen a napon született Charles Brown, amerikai blues énekes, zongorista, zeneszerző. 57 évvel ezelőtt, 1969. szeptember 13-án először lépett színpadra John Lennon és Yoko Ono a Plastic Ono Band nevű csapattal. 61 éve immár, hogy az amerikai Egyesült Államokban megjelenik a Beatles egyik legszebb felvétele, a Yesterday. 52 évvel ezelőtt Steve Wonder ezen az estén lépett újra színpadra súlyos balesete után. 16 éve immár, hogy nincs közöttünk Szenes Iván író, dalszövegíró, dramaturg, zeneszerző, nem csak a 20 éveseké a világ szövegírója. Aztán 71 éve immár egy Los Angeles-i stúdióban Little Richard rögzítette a Tutti Frutti-t. 51 évvel ezelőtt történt, amikor is megjelent a slágerlistán Bruce Springsteen Born to Run című nagylemeze, és 55 évvel ezelőtt ezen a napon született Stella Nina McCartney, angol divattervező, Paul McCartney lánya. Hát van hír bőven. Ja, és még azt nem mondtam, hogy a mai, a szeptember 13-ai nap a magyar dal napja is. Hát szemezgettem hármat, kiemelnék az imént említett évfordulók közül. Az első Beatles Yesterday, aztán itt lesz Stevie Wonder és Bruce Springsteen is. Menjünk szépen sorban egymás után.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: Fél nyolc múlott 2 perccel épp itt az ideje, hogy jöjjön egy Balázs Fecó szám, ugye, Fenyő? Hát akkor hazafelé korál 1976 Balázs Fecó, aztán itt lesz még másodikként a blogban a Vet, majd harmadik Billy Joel lesz, és a Honesty, egy gyönyörű dal.

0: Zsuki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 7 óra 44 perc van, 3 felvételre maradt időnk még ebben az órában. Ezek közül is az elsőt Dobos TV szerkesztő, tiszteletbeli szerkesztő társam kedvéért játszom. Így szól a kívánsága, szia kedves Zsuki, szép reggelt! Mai napon töltötte volna 85. születésnapját David Clayton Thomas, Grammy-díjas, brit-kanadai zenész, énekes és dalszerző, akit leginkább a Blast & Tears énekeseként ismerünk, melyhez 1968-ban csatlakozott, de sajnos június végén örökre itt hagyott bennünket. A mai műsorban szeretném a Blast & Tears egyik legsikeresebb évéből, 68-ból, és amikor elmegyek, a gyermek így fog születni a mi világunkban, folytatni. Hát ezt írta Dobos Tibi, részleteket olvastam fel, minden egyes alkalommal tanulmányokat ír egy kívánságot, tehát a lényeg, jön a Blood, Sweat and Tears, nem ígérhetek más, csak vért, verejtéket és könnyeket. Aztán itt lesz még a blogban Révés Sándor, és záró felvételt Suzy Quatro és Chris Norma jegyzi, majd jön Gabi a hírekkel.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számokat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Mohammed bin Salman szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni huszi fegyveresek előre nyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők, pénteken írja az MTI. A portál értesülései szerint több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, hogy a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra, adta hírül az MTI. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenékküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
5: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenékküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert, elismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenékküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézetel alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
4: Feszültségpanasz elhárítása miatt szeptember 17-én 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Dunaföldváron, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramkimaradás a Barosa, Jobbágyősök és az Árpád utcákat érinti. Az érintett házszámok pontos listája megtalálható a paksfm.hu hírek menüpontban.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Szeptember 13-a vasárnap van, 8 óra után járunk 7 perccel, és 15 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm névnapjukon Kornél levő hallgatóinkat, de sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik ma bármilyen más apropóból is, de ünnepelnek. Isten éltessen benneteket. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen is lehet zenét kérni, üzenetet, és továbbítok, ahogy ezt megszokhattátok már az elmúlt 30-valahány év alatt, szombat és vasárnap, kora reggel. Nézzük akkor 8 óra utáni első blokkunk kínálatát. MP Pool, Beatrice és Susan Vega az előadók sora.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 18 perc van. Ha a Dobos Tibi kapcsán említettem, hogy állandó szerkesztőtársam, hát Ábrahám Lászlóról ugyanez elmondható. Most az ő kívánságára kerül sor. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia, szia, üdv mindenkit kérek. A Mambo király Pérez Prado emlékére, aki sajnos már 37 éve nincs közöttünk. Milyen finom a Mambo című szerzeményét szeretném hallani. Hát Pérez Prado Laci kedvéért folytatja majd a koktélt, de itt lesz még a blogban Charlie, és a Piszkos tánc című film betétdalával érkezik harmadikként Patrick Swayze.

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 31 perccel 8 óra után jöjjön az időjárás jelentés. Változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napos időszakkal, majd délutántól északnyugat felől elősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, zápor eső főképp Dunántúlon fordulhat elő. A csúcsérték 20-25 fok között várható, késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 15-16 Celsius fokot mutat. Hát még van ideje kicsit felmelegedni, hogy valóra váljon ez a 20-25 fokos előre jelzett hőmérséklet a déli órákban. Három számból áll a következő blokk is, az előadók pedig Lenik Revic, Katona Klári és Hörvé Henkong

0: Cuki Cocktail a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 44 perckor jöjjenek az esemény naptár szeptember 13-ához, azaz a mai naphoz köthető információ. Hát sok érdekeset nem találtam, egy, ami nagyon érdekes, szeptember 13-a a Magyar Dal napja, a másik pedig 238 évvel ezelőtt, 1788. szeptember 13-a óta New York City lett az Egyesült Államok fővárosa. Hát ennyit gondoltam kiválasztani a mai napra. Három számból áll a következő blokk is, az előadó Bikini, aztán René és Renato dúója 1982-ből, majd a blokkot egy kungfu táncossal, harcossal táncolja végig Carl Douglas,

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 8 óra 54 perc van, egy felvételre maradt idő még a mai koktélban. A Dynamite Teenager dalát mielőtt elindítanám figyelmetekbe, ajánlom rádiós műsorainkat. 9-kor 3-at Gabival hírek, aztán 9 és 10 között Best of Szabad Péntek, majd 10 és 11 között Best of Élesztő, és 11 és 12 között pedig heti körkép a hét esemény összefoglalójával. Köszönöm, hogy ezt a mai reggelt is együtt tölthettük, további szép napot. Elköszönöm a műsorvezető Sukert József, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Schuchert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállításával.
2: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyhabútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 ezer forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA a 2001. szeptember 11-i merényletek 25. évfordulóján, adta hírül az MTI. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Szeptember 25-én rendezik meg a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényt, adta hírül az MTI. Ennek keretében a hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Hungaromet Nonprofit ZRT. A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenéküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
5: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenéküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenéküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézetei alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Második otthonának tartja a Paksi FC-t Szabó János, aki a 400. NB1-es mérkőzését játszotta augusztus 29-én a Paksi FC színeiben. A klub ikonikus játékosa, bár nem a számok embere, de rádiónknak úgy fogalmazott, hogy elégedett ezzel a meccs számmal.
6: Én ugye ott lakom a stadion mellett, minden nap elmegyek mellett, minden nap látom, minden nap ott vagyok. Tehát igazából nekem ez egy olyan, mint hogyha egy második otthonom lenne. Nyilván persze elégedett vagyok, ha ezt azt mondják 18 évesen, hogy ennyi meccsem lesz, és itt játszhatok ennyi meccset, akkor az vígan aláírtam volna. Hál' Istennek ez most meg is történt. Valóban nem vagyok a számuk ember, annyira nem szoktam foglalkozni ezzel, de hál' Istennek vannak a klubnál, akik foglalkoznak ezzel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
7: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
8: Fájdalom csillapító.
7: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
9: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
7: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez.

0: Halott péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással, és folytatjuk a szabad pénteket, és ha már kitiltásról beszéltünk eddig, ugye Torockai László parlamentből történő kitiltásáról, akkor folytassuk kitiltással, mert hogy hatóságok javaslatára 10 orosz szemét utasított ki Magyarország, amiért a bécsi egyezmény alapján olyan tevékenységet folytattak, amely diplomatától nem elfogadható. Szeptember 8-án kedden jelentette be Orbán Anita külügyminiszter, hogy ezt a 10 orosz képviselőt ugye el kell, hogy, vagy 10 orosz képviselőnek el kell, hogy hagyják Magyarországot, és az oroszok pedig erre úgy reagáltak, egyrészt Mária Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője, az alaptalannak nevezte a döntést és a lépést, egy nyugati ihletésű orosz gyűlölő ruszofób lobby eredményének minősítette, és hát ugye a Moszkva kilátásba helyezte, egy kemény, fájdalmas és méltó ellenlépéseket fog tenni.
2: Igen.
1: Na, mi a vélemény?
2: Hát nyilván minden csak nézőpont kérdése, tehát általában most nyilván azokat, akik konkrétan érintettek, azok nem fogják beismerni, de azért hát egy ilyen közegben nyilván sokkal több kém van, mint egy békés, együttműködő rendszerben.
1: Hát de ez szerintem minden követségről köztudott, nem? Hogy a követségeken, meg ezeken, tehát a diplomatáknak egy része,
2: hát de nem mindegy, hogy mennyi része. Tehát most, hogy azért eléggé felfokozott, most maradjanak?
1: Figyelj, én nem tudok ahhoz magához hozzászólni, hogy ők mit csináltak. Én, nekem az lenne a kérdésem, hogy mit csináltak másként, vagy mi, tehát hogy mihez képest merült föl a vád? Mert hogy én ezt nem nagyon értem, de tényleg mindenhol azt mondják, hogy követségeken.
2: Jó, de azt tudjuk, hogy az orosz. Oké, de azt tudjuk, hogy amikor most az előző kormány volt hatalmon, akkor azért annyira nem haragudtunk az orosz kémekre, időnként beengedtük a külügyminisztériumnak a szerverrendszerére, időnként nem tudom én, máshova is beengedtük őket, mert jóba voltunk velük, mondjuk megbíztunk vele személyes kapcsolatok révén, lásd Lavrov és a Szijjártó Péter, most nyilván egy kicsit más a helyzet, más az új kormánnyal, akikkel azért nem annyira szimpatizál az orosz rendszer. Hát nyilván, hogy is mondjam, tehát próbálod az ő lapjait valamilyen módon csökkenteni már, hogy az adóit.
1: Mondjuk én ezzel mindig eltűnődök, hogy ki az, aki elhiszi, hogy egy külügyminisztérium szerverein olyan adatok vannak. Dolgoztam minisztériumban, én ezért vagyok, van bennem egy nagy kérdője, hogy olyan adatok vannak, ami egyébként életbevágó, és hogyha ezt megtudja valaki.
2: Miért szerinted hol tartjuk papíron?
1: De mi mondjál egy olyan példát, ami olyan adat, hogyha kikerül bárkinek, mondjuk egy másik országnak a kezébe jut, akkor az föl lehet használni. Mondjál egy ilyet.
2: Szerintem rengeteg ilyen.
1: Na mondjál.
2: Tehát a stratégiai kérdések az, hogy mikor mondunk mást.
1: Te tudod, hogy a stratégiai kérdésekről hogy szoktak dönteni?
2: Na, mi hogyan?
1: Hát vannak mindenféle ilyen alap dokumentumok, amiket megcsinálnak, amik nagyon jól hangzanak, azt berakják a fiókba. Tudod, hogy szoktak dönteni utána róla?
2: Hát igen, de azért azoknak a döntéseknek, vagy azoknak, ami a döntések hatására létrejövő lépések, azok nyilván, tehát amikor támogattuk mondjuk a BID-t, akkor nem az volt, hogy gyerekek, nagyon jóba vagyok a izével, és elmegyek hozzájuk majd utána nemzetközi, nem tudom, igazgatónak, hanem az volt, hogy támogassuk már őket, mint 130 milliárddal, azt mennyi volt, ha valamit rosszul mondok, akkor elnézést kérek mindenkitől. Azért ezt tudjuk persze, de ezeknek valahol mindig vannak lenyomatai, amikből lehet következtetni az írományok között.
1: Még egyelőre nem győztél meg, de jó. Biztos.
2: Hát miért szerinted akkor hol vannak a fejekben?
1: Én azt gondolom, hogy
2: és akkor a külügyminiszter nem kell, hogy elmondja, mit tudom én, a különböző embereinek, attaséknak, konzuloknak, nem tudom én, hogy milyen módon kell eljárni.
1: Az a baj, hogy azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy bármilyen gépen, bármilyen adatot megszerez valaki, tehát szerintem a legnagyobb adatszivárgás valójában az emberen keresztül megy, magán keresztül, tehát az ott dolgozón keresztül ki. Gyakorlatilag szerintem ez a fajta diszkréció, hát csak azt nézem, hogy találkoztam már én is olyan szolgálatoknál dolgozó emberrel, aki egyébként részegen össze-vissza beszél arról, hogy ő mit csinál, amit nem tehetne meg.
2: Persze.
1: De érted, szóval, hogy hagyjuk már, annyira túl van ez szerintem tolva. Jaj, stratégiai kérdések. Magyarországon a stratégiai kérdéseket sem most, sem múltban nem az határozta meg, hogy milyen jó dokumentumok készültek, amiket amúgy tényleg szakemberek raktak össze, tényleg jó lenne meg. Mit? Mindig az eseti döntések, és mindig az, hogy kinek éppen aktuálisan, ki a szimpatikus, mi az érdeke.
2: Igen, de ez
1: pörgünk valamin, de aminek erre nincsen valós
2: igen,
1: értéke.
2: De ezek nem annyira adhok jellegűek, mint mondjuk Trump esetében, hogy hogyan ébred, hanem erre utána egyfajta ideológiát és stratégiát is építünk. Éppen azért, hogy például a személyes szimpátia vagy antipátia valamilyen módon elrejtésre kerüljön, vagy egy bizonyos, tehát mindig kell felhúzni rá egy narratívát, hogy miért utálom mondjuk éppen a nyugatiakat, szeretem a kínaiakat, vagy fordítva.
1: Igen, és ezzel most mit akarsz mondani?
2: Hát nyilván ezek valahol tetten érhetőek azért ezekben a dokumentumokban. Figyelj, azt mondjuk, hogy, és közben ezt csináljuk. Hát egy levelezés, ezek így működnek.
1: Na jó, akkor maradjunk ennyiben. Szerintem nem.
2: Hát te most azért leszóltad ezt a szakmát, azt gondolom, a elhárítást, illetve a kémkedést.
1: Hát nem a kémkedést, szólom le, csak egyszerűen szerintem, tehát nem, én nem látom ezt valódi veszélynek azt, hogy a minisztériumokban milyen anyagok, meg milyen szintű dolgok vannak.
2: Hát miért szerinted a izék azok nincsenek, hogy hogy hol állomásoznak mondjuk a magyar hadseregről ne beszéljünk, mert ugye Józsi már a múltkor elmagyarázta, hogy milyen, mint a női fehérjem, nem ő vagy.
1: Szerintem meg ezek pont olyan adatok, amiket titkos ügykezelők kezelnek, amik meg nincsenek is rajta gépen. Tehát ezek,
2: mert
1: a rendőr, tehát nem mindenhol az ilyen szervezetekben, tehát a rendőrségen, a szolgálatoknál, stb. Tehát vannak olyan adatok, amik annyira érzékenyek, hogy azokat viszont gépekre pont ezért nem teszik fel. Nem tudom. Na mindegy. Én...
2: Hát de amikor már kinyomtatod, rajta van egy gépen.
1: Micsoda?
2: Hát amikor kinyomtatod, már rajta van egy gépen.
1: Jó, menjünk
2: tovább. Tehát nem úgy gépeli a gizike.
1: Hát vannak még ilyenek is, ami ilyen. Na mindegy. Jó. Ezt most ne így dumáljuk ki, de igen, értelek, hogy mit mondasz. Nem tudom. Na mindegy. Szerintem egyik sem rengeti meg. Na mindegy a világot.
2: Neked vannak titkos jelszóid?
1: Titkos jelszavaim.
2: Hát persze, titkosítva ezed azon
1: van. Otthon van-e titkos ügykezelés, ez a kérdés?
2: Nem,
1: hogy mire gondolsz?
2: De nem, hanem mondjuk én pontosan értem, amiről te beszélsz, mert én is azt gondolom, hogy senki vagyok ahhoz, hogy én nekem bármit is titkosítani kéne. De ettől még sajnos szerintem azért vannak olyan dolgok, amik igenis számítanak.
1: Hát szerintem ez egy ilyen hatalmi harcnak a része szintén.
2: Persze,
1: és egyébként tehát az átlag ember számára nem látom ennek a semmiféle hozadékát, hogy ilyen lépések
2: vannak. Akkor mit csináltál
1: vannak
2: volna egyébként? Tehát
1: nem tudom, most én nem tudok magáról arról a...
2: Idegenvezetést
1: nem.
2: A izéből. Igen. Előadás, mire vagy tök kíváncsiak?
1: Nem csak, tehát hogy most vajon az, ami foglalkoztat, hogy van-e kettős mérce, és csak azért van valóban, mert van egy ruszofóbia most jelenleg a kormányzatban, és egy atlantista kormányzatunk van, tehát hogy van, akinek megengedett ugyanaz, ami most az oroszoknak pillanatnyilag nem. Egyébként nyilván de nem is értem azokat, akik mondjuk ebbe a szakmába lépnek bele.
2: Hát de vannak szövetségeseid, meg vannak nem szövetségeseid. Tehát amikor azért vannak, akik simán kijelentik azt, hogy magyar segédlettel teszi tönkre, vagy Magyarországon keresztül magyar segédlettel teszi tönkre Kína az európai gazdaságot, akkor azért annak egy szövetségi rendszerben mindig vannak érdekes élethelyzetei.
1: Hát ezt én megint csak egy bűnbak képzésnek tartom egyébként nemzetközi oldalról, mert szerintem, tehát most ne haragudj, Magyarországnak azért nincsen akkora ráhatása, hogy itt Magyarországon keresztül tönkre lehessen tenni egy piacot, meg nagyon rossz az, hogyha itt tart az európai gazdaság egyébként, hogy akkor, hogyha mással szövetséget, vagy mással gazdasági, nem tudom én, együttműködsz, akkor utána...
2: Hát mire letelepedési kötvények? azok szerintem itt rengeteg mindenféle, hát hogy is mondjam, gyanús alak, kém és egyéb kapott mondjuk európai vízumot.
1: Igen, és most ezzel megint mit akarsz mondani?
2: Az, hogy például ebből mások üzletet csináltak, hogy kiárusítják a szövetségeseiket. Ugye a Rogán-féle.
1: Igen.
2: Hogy de most akkor miről beszélünk? Én azt gondolom, hogy ha játszottál valaha mondjuk csapatsportot, akkor azért tudod azt, hogy azért nem baj, hogyha a másikra számíthatsz is. Uh-huh. Tehát az, amikor a másikkal csak sűrűbben vagyunk, nem többen, azért ez nem egy előnyös történet.
1: Világos.
2: Tehát én csak ilyenekben gondolkodom, és attól neked még lehet a csapattársaiddal nagyon nagy vitáid.
1: Nyilván. Jó, minden esetre egyébként nyilván ezt a külügyminisztérium tudja, látja, hogy most éppen mi történt, tehát ezen mi nem tudunk nagyon
2: állást foglalni. Ettől még lehet, hogy egyébként ráültünk arra, mert ugye németekkel van most egy komoly orosz hát hullám, hogy a nem tudom, berlini orosz ház tulajdonképpen igen, az egy ilyen fő orosz hadi, nem tudom én micsoda, és ugye nyilván azok után, hogy Lipcsében a reptéren állítólag orosz drónt fogtak, most ugye az a kérdés, hogy orosz, mert a drón az állítólag megvan, meg fegyverek volt, vagy robbanószerek voltak benne, stb. Tehát ugye ezek után kérdés az, hogy akkor most mit csinálsz? Hát nyilván, hogyha az AfD nyer majd egész Németországba, akkor újra kell gombolni a kabátot.
1: Na, hát pont ez a baj, hogy minden ilyenektől függ, érdekektől.
2: Hát most ne értsél félre, tehát most nyilván a múltkor láttam egy nagyon izgalmas fideszes valakitől egy ízét, hogy ezzel a Weidel-lel semmi probléma nincsen, mert nem az a baj, hogy meleg, mert melegekkel se, de ő legalább következetes, és mindig azt mondja, és akkor nem. De ez mindig úgy hajlítom a dolgokat, ahogy van. Tehát abban, hogy az alkotmányunk szerint az anya nő, az apa férfi, abban azért ez mégse fér bele, nem azt mondták, feltéve, ha egyébként becsületes. Ugye? Tehát most akkor...
1: Nem tudlak követni.
2: Hát néha én sem magamat, de mindegy.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of Eszeáli

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Strasser Tamás és Harmad Gabi beszélgetnek ezúttal a Szabad Péntekben itt az közéleti történésekről. Józsit ma nélkülöznünk kell, majd jövő héten ő is csatlakozik hozzánk. És folytassuk Cserhalmi György írásával, mert hogy Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak szentelt egy írást a Színház online-on, ami most történik az SFN és más a kultúrát célozni óhajtó intézkedésekben, azt az Antal kormány idején úgy hívták ejtőernyőzés. Akkoriban az államtitkárt Fekete Gyurkának hívták, úgy látszik be kéne iratkozni valamiféle fejlődés technikai általános iskolába. Mit mondjak erre? Azt a szót mindenki ismeri, hogy írta a Cserhalmi György hozzá téve, hogy választ nem vár, és ugye Cserhalmi ezt a Színház és Filmművészeti Egyetem esetében többek között arra reagálhatott, hogy olyan emberek is bekerültek az egyetemet fenntartó Színház és Filmművészetért Alapítvány kuratóriumába, akiket több szakmabeli által illegitimnek nevezett és az egyetem fideszes elfoglalásához, illetve Vidnyánszky Attilához köthető szenátus jelölt. Nagy Ervin ugye erre reagált, annyit mondott, hogy ők szakítani szeretnének azzal a gyakorlattal, hogy egy váltásnál mindenkit kidobnak, vagy kitesznek mondjuk egy adott helyről. Te hogy látod ezt a...
2: Azt gondolom, hogy én nem ismerem egyébként a személyeket. Nyilván a Nagy Ervint és a Cserhalmit ismerem, már úgy, hogy mint teljesítményt, ha lehet így fogalmazni. Inkább a kérdés feltevés nagyon szimpatikus az, amit a Nagy Ervin mond, de ki fogja eldönteni, hogy tényleg, ha egy személyben döntöm el, hogy szakmailag ki az, aki egyébként megfelel, független attól, hogy mi a politikai nézete, vagy az egyéb tevékenysége, de adott esetben egyébként az is egy érdekes hozzá vagy felvetés lehet, amit a Cserhalmi mond, hogyha valamihez hozzájárultál, ami egyébként rombolja az ország kultúráját, akkor fogsz-e tudni hitelesen embereket a jövőnek képezni, hogy mondjuk jó kultúrát adjanak elő, vagy most érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem a kérdést, viszont szerintem ez azért érdekes, mert azért a magyar színház és tehát a színházi világ és az abból való egzisztenciális lehetőségek azért nagyon be vannak szerintem szűkítve. Tehát van egy bizonyos pont, ahol vagy azt döntöd, és az a döntésed, hogy kiszállsz az egészből, vagy pedig egyébként valamilyen módon részt veszel benne. Mindig lesz, aki részt fog venni benne, de most mindegy.
2: Akkor unokaöcséd érettebb, mint a többiek?
1: Lehet.
2: Úgyhogy egyébként érzékeny emberek, mert azért a művészekre mindig azt mondjuk, hogy egy egészen más értékrenddel, tehát egy magasabb értékrenddel kell, akkor viszont szomorú vagyok.
1: Igen, simán lehet, és
2: szerintem... Büszke...
1: Én büszke vagyok, igen, te lehet szomorú, de én büszke vagyok.
2: Nem ő rá, hanem hogy... De jó a felvetésed.
1: Jó a felvetésed, igen, szerintem jó a felvetésed, viszont azt gondolom egyébként, hogy én meg már attól vagyok egy kicsit ki, hogy mindenkit egy kalap alá veszünk, aki bármilyen formában, bármilyen pozícióban részt vett, akár a Fidesz uralt a 16 évben. Tehát én azért azt gondolom, hogy ennél összetettebb a világ. Az emberek a személyisége összetettebb. Az, hogy mit csináltak, mit tettek le az asztalra, összetettebb. Egy kicsit Cserhalminak is... bár egy nagyon nagy színésznek tartom, de egy kicsit azt érzem, hogy na, megszólalt már megint a finnyáskodó értelmiség, aki megint keresi már rögtön mindenben a problémát, a hibát, és hogy neki személy szerint biztos van közöttük olyan, akit ő egyébként tényleg szakmailag semmire nem tart, és akkor most akkor így ki van nagyítva ez az egész dolog, holott lehet, hogy a szakmának egy másik része történetesen akár a jelenlegi kultúráért felelős államtitkár is, meg azt mondja, hogy szerintem meg rendelkezik azokkal a képességekkel, ami miatt erre a feladatra alkalmas. Tehát egy picit mindig túltolja az értelmiség, és soha semmit nem tud befogadni, és
2: figyelj, a Cserhalmi ebből a szempontból szerintem nagyon érdekes, az előélete az egész, tehát őről a legkevésbé gondolom ezt, inkább azt gondolom, hogy egyébként nem sokra tartja szakmailag se azokat az embereket, akikről szó van, de egy kicsit kiterjesztette. Azért ne felejtsd el, hogy arról az emberről beszélünk, akiről a legjobb barátja, akivel, mit tudom én, együtt éltek, már most nem klasszikus félreértés ne legyen, tehát közös albérletben maradjunk így, jelentett róla, aki egyébként szintén egy zseni volt, de ugye öngyilkos lett, a Bódi Gábor, akiről meg is film, csinált is egy ilyen filmet a lánya, tehát azért azok, amiket ők végigélt, ahogyan, tehát például az egyik sztori az zseniális volt, amit elmesélt, tehát ő szerintem az érzékenységben, illetve az, hogy nem egy ilyen egydimenziós, az ő esetében szinte biztos vagyok benne, az öregsége ellenére is. Ennek ellenére érdekes a sztori, és nem merem azt mondani, hogy biztos, hogy nem öregedett meg, de lehet, hogy egyébként neki van igaza. Nem tudom, de tetszik a válasz, csak azt nem tudom, hogy ki döntötte el egyébként, hogy kik lesznek azok az emberek, akik ebben menne vannak. Tudod, melyik az a testület, amelyik nekem a leghitelesebb Magyarországon?
1: Nem.
2: És ezt nem tudom, hogy lehetne megcsinálni mindenhol. Milyen színész?
1: Nem tudom.
2: Hogy hívják? A nemzet színésze.
1: Igen.
2: Ahol mindig azok, akik benn vannak, azok választják a következőt.
1: Jó, de abba is bele mert lehet kötni. Ez
2: nagyon nehéz, mert ők mitől lennének nem hitelesek. Érted, hogy mit akarok mondani? Hiszen eleve olyan emberek kerültek be, akik a szakma hitelesnek vagy megfelelőnek tartott, tehát van teljesítmény. Tehát nyilván szoktunk ezen néha egy kicsit vitatkozni. Főleg akkor, amikor arról volt szó, hogy a Vidnyánszky leszólt, vagy nem szólt le X esetében, vagy stb. De egyébként, ha jó működő, öntisztuló szervezet van, akkor azért a minőség kell, mert ugye Woody Allen híres mondását se felejtsük el, soha nem lennék olyan klubnak a tagja, amelyik felvesz a tagjai közé.
1: Igen. Hányszor voltál a Nemzeti Színházban, amikor a Vidnyánszky volt az igazgató?
2: Nem voltam.
1: Én voltam.
2: Igen.
1: Nagyon jó előadást láttam. Tehát szerintem a Vidnyánszkynak is ez a túl nem tudom, démonizálása, ez egy rossz dolog. És ugye azok, mert ugye a kifogás az itt az emberekkel szemben, hogy mert a Vidnyánszky féle kura, vagy milyen szenátus jelölte, Vidnyánszky Attilához köthető. Vidnyánszky Attila, meg történetesen egyébként a fia is, egy tök jó színházi szakember.
2: Oké, nem tehát is értenek egyet.
1: Nem értenek sok mindent, de az nem baj.
2: Véletlen műve.
1: Nem baj.
2: Oké, de a Vidnyánszkynak a megnyilvánulásai főleg

0: ez maga az ember a stílus. Ezt nem engedheted meg magadnak. Ezt senki nem engedheti meg. Lehet, te szakmailag nagyon jó, mint ahogy nem engedheted meg még Woody Allenként se, pedig nem egy kispályásról beszéltünk, hogy pedofil legyél. Most bocsánat érte. Érted, hogy miről beszélek?
1: Értem.
0: És ezt nem engedheted meg magadnak.
1: De ettől függetlenül, most ne haragudj, ez alapján másokról véleményt alkotni.
0: Tehát, mi alapján?
1: Hát az alapján, hogy most Vidnyánszky Attila.
0: Bocsáss meg, ő indokolta. Ő valószínű sokkal többet jelölte. Tud. De ő ezt próbálta, hogy van itt egy ilyen értékrendi probléma, ő ezt leírta. A vélemény egyébként mindenkinek szabad, tehát ő miért ne tehetné ezt meg, hogy ő ezt elmondja?
1: Abszolút megteheti, csak szerintem megint egy picit ilyen viharabb biliben, meg megint egy picit azzal foglalkozunk, ami egyébként, tehát ami...
0: De tudjuk, hogy azok, akik ma bekerültek, és a Nagy Ervinek hogy hívják, beválasztották őket, hogy milyen szempontok alapján. Amikor a Hatházi mondja, vagy a Hatházi mondta, hogy a 60-ban nem fért volna be az Unger Anna.
1: Igen, na erről is megvan a véleményem egyébként, tehát erről, amit a Hatházi ugye...
0: Jó, nyilván csinál... nem azt mondjuk, hogy értem én, amit mondasz.
1: Nem vehetjük el egy vezetőtől teljes egészében azt a döntési jogkört, hogy ő kivel szeretne együtt dolgozni.
0: De akkor mondja le ezt, minden... érted? De akkor meg kell indokolnom, hogy miért akarok X-el, Y-nal, Z-vel együtt dolgozni, és utána azt mondom, hogy egyébként meg én vállalom ezért a felelősséget, és hogyha 4 év múlva elküldenek ennyi. A büdös francba, akkor én ezt ezzel egyetértek.
1: Csak az a baj, hogy ezt ki kell mondani, hogy amikor a Hatházi Ákos mondjuk az Unger Anna kinevezése kapcsán a pályázat értékelésének szempontrendszerét kéri, bocsi, nem. Tehát, hogy bejönnek önéletrajzok, igenis, szubjektív dolgokba is, vagy dolgok is lehetnek, ami alapján valaki alkalmasabbnak találsz. Olyan, hogy objektíve, hogy ja, igen, figyelj, lehet, hogy valakinek van 3 nyelvvizsgája, de alkalmatlan pont ugyanúgy
0: egyet a feladat. Egyet értek vele.
1: Kapsz rá 3
0: ráadásul,
1: pontot,
0: tehát... amit te mondasz, hogy egy politikai, mert azért ez egy politikai szervezet, élére kit nevezel ki, nem biztos, hogy csak szakmai, hanem lojalitástól kezdve sok mindent. Na de azt gondolom, hogy amikor mondjuk egyszer eljutunk oda, hogy a közmédiának a vezetőjét, vagy a NAV vezetőjét, akkor hadd legyen már tényleg adott esetben egy pályázati rendszer. Amiben lehet, hogy a harmadik, akinek 3 ponttal kevesebb van, az fog nyerni, csak ne legyen ég és föld mondjuk az emberek között, és csak a lojalitás legyen, ami az összes többit felülírja.
1: Hát jó, ezt mondjuk még el tudom fogadni, de egy olyan szakmai szervezetnél, aminek van előzménye, ahol már 20-30 évet el tudtál tölteni.
0: Vagy az ügyész, legfőbb ügy, egyet értek. Igen. Na, tehát egy Unger Anna esetén én se várom el, mert szerintem az egy politikai poszt, most ne értsen félre senki. Érted? Bármennyire is nem arról szól. Tehát egyetértünk mi egyébként ebben, csak az lenne a jó, ha átláthatóbb lenne az egész rendszer, hogy mi az, ami mozgat, hogy miért a szarvas kerül be, és nem a másik olyan, aki eddig is benne volt az SZFE. Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem. Na, akkor megint találtunk egy nemzeti minimumot.
0: Elég sokat szoktunk egyébként találni.
1: Minket kéne hallgatni az egész országnak, és itt mindig meg kell
0: a nemzeti minimum. Nekem az kevés. Elég, ha azt mondják, hogy ezek olyan jól tudják a dolgokat, hogy az lesz az értékítélet, amit mondanak. Ha egymást megfojtják, aki nyer, az biztos, hogy annak lesz igaz.
2: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Még egy utolsó etapra visszatértünk Strasser Tamással, és még gyorsan beszéljünk arról, Tamás, mert hogy a 24.hu megjelent egy cikk, a volt szlovák rendőrfőkapitány Hamran István adott egy interjút, és azt nyilatkozta, már nem a 24.hu-nak, hanem egy szlovák oldalnak, és azt nyilatkozta, hogy akár 2 év is elég lehet az elszámoltatásra, és ugye részletesen taglalnak mindenféle kérdést ennek kapcsán, ami neked nagy liblinged ez a cikk, mert hogy?
2: Hát azt gondolom, hogy minden szavával egyetértek, mert azt gondolom, hogy valahogy így gondolnám én is.
1: Mert mi az, amit mond, amivel
2: hát nagyon sok mindent, ugye ez a 2 év, ez nyilván ő azért azt hozzáteszi, hogy nem minden ügyben, hanem mondjuk néhány ügyben azért ezt már meg lehet tenni, és lehet, hogy lesznek olyan ügyek, amik eltartanak 6 évig, és itt egyébként megint, hogy mennyire pontosan nyilatkozik, azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy a szlovák bíróságok sem gyorsabbak, mint a magyarok. Tehát nyilván van ismerete, tehát azért ő ezt elég jól, mondjuk úgy, hogy egy ilyen checklista szerint végigment azokon a nyilatkozatokon, amit a magyar UJVH, ahogy szokták mondani, én ezt nem szeretem egyébként, mert én már rendet szeretném. Tehát, hogyha valakinek vaj van a füle mögött, vagy a fején, ahogy mondani szokták, akkor az nem az a lényeg, hogy féljen, csak hogy ne legyen egy következmények nélküli ország. És mindenki tudja, hogy egyébként én nem vagyok egy büntetéspárti, tehát én alapvetően azt szeretem, ha valamit vissza lehet hozni, tehát újra lehet kezdeni, annak vagyok inkább a híve. Na, de visszatérve az úriemberre, hogy egyrésztről ő is elmondta, hogy a legtöbb helyen azért ez már működnek, ezek a hatóságok, meg lehet oldani. És az, hogy most van egy ilyen hivatal, nem feltétlenül kéne, de adott esetben akár lehet is. És akkor ugye az a kérdés, hogy ugyanazokkal lehet-e nyomozni, akiket eddig nem lehetett. Hát ő is azt mondja, hogy hát vannak, akikkel igen, vannak, akikkel nem, le kell nézni. Hát hány meg hány olyan van, aki már annyira vissza volt fogva, hogy most ugye, mint a kutyákkal szoktuk, ugye, hogy már menne, vagy a ló a harcra, és amikor kiengeded neki, tehát szabad kezet kap, akkor megy, mint a gatter, és azt gondolom, hogy ez egyébként, ha csak jól kell megtalálni az embereket, és hát ő ugye annyiból azért érdekes, hogy ő utána lett megint elmozdítva, nem azért, mert sikertelen volt, vagy valami olyan buli volt mögötte, hanem egyszerűen visszajöttek a régi emberek, akiket annyira nem, tehát akiknek az érdekeit azért sértette az, amit ő dolgozott. Ugye mindig akkor van nagy gond, hogyha túl nagy az összefonódás a rendszerek között, tehát az új és a régi emberek között.
1: Igen, most pont az jutott eszembe, hogy az előző blokkban beszélgettünk Nagy Ervin és Cserhalmi György kapcsán, de hogy vajon azok, akik a régi blokkból, vagy a régiek közül maradhatnak, azok kapcsán majd valamelyik rendőr megszólal-e, hogy na de kérem, az elfogadhatatlan.
2: Igen, tehát...
1: Nem tudom, na igen, érdekes. Én nem tudom, én ezt azért nyilván a különböző határidőkre tekintettel azt gondolom, hogy nem annyira könnyű gyorsítani egy eljárást, de jó, legyünk, vagy hát nem tudom.
2: Jó, azért most én nem akarok bántani senkit, de azért nagyon sokszor azért a bírók is benne vannak ebbe a sztoriba. Tehát, hogy mi az, amit megengedsz?
1: Hoppá.
2: Mi az, amit megengedsz
1: időhúzásba? Kapjuk majd a leveleket a Magyar Bírói, Országos tehát Bírói Hivataltól.
2: Azt gondolom, hogy na de ugye itt is, hogyan lehet egy szervezet úgy teljesen jó, a bíró személyében független. Tehát amikor bent van a tárgyalóteremben, ő az ura a helyzetnek. Nem lehet utasítani, nem lehet semmi. Tehát ez egy normális lenne, tehát független. De azért, amikor egy olyan bizonytalan környezetben dolgozol, és meg kell felelned másoknak, az kihatással van a munkádra. Tehát pont ez kéne, hogy szakmailag legyél csak ki, ne megfelelni akarjál az előmeneteled, az egyebek miatt, hanem egyszerűen végezz jól a munkádat, és hogyha ez találkozik azzal, hogy erre van fogadókészség, akkor menj tovább. De egyébként ne attól félj, hogyha nem így döntök. Hát miért van az, hogy a másodfokú ítéletek nagy része, 99%-a állítólag, ugye az, mint az első fok. Miért? Mert igazodsz. Mert a presztízse, az imidzse, a nem tudom micsoda összetart a rendszer. Tehát én azt gondolom, hogy őket is fel kell szabadítani, és akkor nyilván működik, és nagyon sokszor, ha ők nagyon odaállnak az élére, nem nagyon lehetne elhúzni bizonyos dolgokat. Mert nem, ugye bíróságon is vannak obstrukciók, ha lehet így mondani, az utolsó pillanatban beadott bizonyítási indítványok, stb. Tehát azért nem olyan egyszerű.
1: Ez így van. Na mindegy, meglátjuk. Most ugye van a jelenleg felállt hivatalnak. Hivatalosan. Hány évre választották őket?
2: Hat,
1: igen. Tehát 6 éve, na, meglátjuk, hogy mi lesz, hogy előbb el tudnak-e végezni valamilyen feladatot, vagy csak a kis halakat viszik el vezető száron, mint a Fási Ádámnak a feleségét, vagy valamelyik nagy hal is esetleg vezető száron lesz egyszer csak el.
2: Igen, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nincsen egyébként bosszú vágy egyébként bennem, abszolút nincsen, de nagyon szeretném látni, hogy működött a rendszer.
1: Meglátjuk, hogy mit fogunk látni, és mit nem fogunk látni, viszont még egy picit beszéljünk akkor itt a megtérésekről, ugye Leslie Mandoki kapcsán Telex írta, hogy egy ilyen interjút csináltak ugye vele, és tulajdonképpen ott kiderült, hogy sosem volt orbánista, és hogy hálás a kormányváltásért. Ő, aki egyébként az előző kurzusnak volt egy ilyen, nem tudom, tehát ilyen...
2: Hát kiemelt.
1: Kiemelt előadója, igen.
2: Hát jó, hát mondjuk végülis ez nem biztos, hogy ellentétes azzal, amit ő mond. Tehát, hogyha azt a pénzt szerette jobban azoknál, akik adták a pénzt, ez akkor még akár hiteles is lehet. Nyilván én most gonosz is lehetek adott esetben, mert most miért érdekelni a pénzt, ki tudja. De lehet, hogy egyébként csak plusz figyelmet, amit így tudott magának szerezni, lehet, hogy csak ez volt az, ami feltétlenül érdekelte.
1: Számomra az érdekes egyébként, mert én láttam ilyen fideszes posztokat, ahol hát most nyilván árulózzák, meg elmondják, hogy egy hülye, és mindig is azt gondoltuk, hogy egy hülye, meg hasonlók, szóval, hogy ezen gondolkoztam, hogy azok az emberek, akik ezeket írják, azok egyébként nem gondolkodnak el azon, hogy vajon miért történik az velük egy kormányváltást követően, hogy mindenki, akit valamilyennek hittek, akit szövetségesnek hittek, azok gyakorlatilag kihátrálnak mögülük, és egyáltalán... Szóval, mert én egy picit azért elgondolkodnék azon, hogy én miért ilyen embereket vonzok magam köré.
2: Oké, de te elgondolkodsz egy olyan rendszeren, amelyik egyébként alapvetően azt gondolja, hogy mindenki megvehető. A társadalom megvehető, hiszen meg voltunk véve a rezsivel, a sapkákkal, a nem tudom, érted, hogy mit akarok
1: mondani?
2: Értem,
1: de aki így gondolkodik, az miért csodálkozik azon, hogy amikor kikerül a kezéből a kasszakulcs, akkor hello, szia,
2: nem csodálkozik,
1: volt.
2: Menti a menthetőt. Aha. Érted? Tehát, hogy ha ezek az emberek esetleg tényleg megvilágosodtak, az gáz. Az, hogy ők jellemtelen valakik, az nem gáz. Az attól még a rendszert összetartja. Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Nem.
2: Hát megint? Na, tehát azt akarom mondani...
1: akarsz mondani, Tamás? Könyörgöm.
2: Azt, hogy ezeket az embereket kell értékteleníteni. Hogy eddig se számított a szavuk, csak a pénz.
1: Igen.
2: És akkor a banda együtt tud maradni, hogy nem az ideológia volt a hibás, és nem valaki rájött, hogy hazudtak neki, hanem egyszerűen kijött az, hogy most megy a másikakhoz
1: pénzért. Igen, csak ezzel nem szállsz ki a mókuskerékből, mert hogy egyébként te ugyanabban a mókuskerékben mész, hogy mi mindent jól csináltunk, semmi hibánk nincsen, és tulajdonképpen tételezzük fel, hogy visszajön a kurzus egyszer valamikor, a régi, és akkor megint ugyanezek az emberek fognak felé áramlani, mert hogy továbbra is ugyanígy gondolkodsz.
2: De a pénzről szól az egész. Tehát én tudom, hogy soha egy normális rendszerben, ahol nem segnyalás után fizetnek, nem kerestem volna ennyit, mint eddig. Most én erre teszem fel ismét, tehát az az érdekes, hogy ő ugyanúgy a pénz érdekli, nem az elvek.
1: Nyilván.
2: Csak én most ugyanúgy ezt tesz. Ezért fontos, hogy ezeket az embereket ellehetetlenítsük erkölcsileg, mert akkor a tömeg az továbbra is elhiszi, hogy az ideológiával nincs baj.
1: Értem, hogy mit mondasz, de hát nagyon mindegy, szóval
2: és majd még ismerjük. Több pénzt fogok kapni.
1: Igen.
2: Mert kitartottam.
1: Igen, de egyébként meg szerintem így az embereknek a nagy részét ezek az anyázások, meg ilyen ellehetetlenítések, azok nem érdeklik már. Tehát, hogy most azt mondja Lentulai Krisztián, mondjuk történetesen pont az ő egyik ilyen bejegyzését láttam, hogy hát akkor Leslie Mandoki egy senki, meg hogy akkor eddig is így gondoltam, meg nem tudom én. Most őszintén ha elérte ezzel a célját, meg azzal a típusú kommunikációval, amit eddig is csinált a Fidesz a választások előtt? Nem. Mert nem sikerült megnyerni a választást.
2: Bocsánat, ez igaz, de 16 év az nagy idő. Tehát 16 évig nem lebukni, hogy hazudsz, azért én azt gondolom, hogy ez teljesítmény. Hát nem az utolsó választást kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy egyébként 16 évig működött. Pedig nem szabadott volna 16 évig tudni működni. És innen nézve pedig zseniális. Most nem nekem, mert azt gondolom, hogy a rossz a soha nem zseniális, hanem de teljesítményben az, akinek ez számít. Ugye az a különbség, hogy vagy a, na mindegy, a menedzser jól csinálja azt, amit csinál, aki pedig mondjuk, az pedig a jót csinálja.
1: Na.
2: Az elvi ember, na mindegy.
1: Igen.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

Ez a Pax FM, a legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig, egy teljes órán keresztül csak egy előadótól játszunk. Hív egy kis ízelítő a mai best-of sztár órából.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
2: A mai játékkérdés úgy szól, hogy a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagjának beceneve a Joni? Az A válasz szerint Hajdú Jonatáné, a B válasz szerint Juhász Istváné. A nyeremény 20 000 forint értékű vásárlási utalvány, amelyet a holnapi napon, vagyis hétfőn délelőtt 9 óra után fogunk sorsolni.
1: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat!
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Mohammed bin Salman szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni huszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők, pénteken írja az MTI. A portál értesülései szerint több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, hogy a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra, adta hírül az MTI. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. Szeptember 19-én rendezik meg a Dunakömlődi szüreti napot. Szél Benyámin, a körzet önkormányzati képviselője a felvonulás részleteiről beszélt rádiónknak.
4: Maga a gyülekező az egykor kezdődik. Ez egy fontos különbség az előző évekhez képest, mert egy fél órával előrébb jöttünk. Ennek az oka az, hogy kicsit több az előadónk, mint tavaly, és ezért így fél órával előrébb kellett csúsztatni az egész programot. És fél kettőkor pedig polgármesteri köszöntővel kezdődik az egész műsor, és onnantól rögtön indul is maga a menet. És ugye a meneten belül lesz egy konkrét program, a buszfordulónál lesz a Sarkaláb táncegyüttesnek a műsora, majd amikor a menet eljut egészen a Présházsorig, akkor majd ott lesz a Táncolj önmagadért tánccsoportnak a műsora, tehát maga a felvonulás rész és az azt kísérő programok azok például így fognak kinézni.
3: Rostani katona Katalin, a település részi önkormányzat tagja, a szüreti felvonulás kapcsán elmondta, hogy idén is lesznek lovasok, és emellett a Dunakömlődi gazdák is csatlakoznak a menethez.
5: Hát az évek során azért egyre kevesebb sajnos ugye a lovas társadalom, ha fogalmazhatunk így, illetve az, hogy a környékben is azért vannak ugye más rendezvények, szüreti napok, stb., és ilyenkor mindig megoszlanak. Tehát most is például madocsaiakkal már beszéltünk, és tehát ők azért jelezték, hogy Györkönyben is ugye ezen a napon lesz szüreti nap, így megoszlik, tehát érkeznek Madocsáról ugyanúgy a lovasok, nyilván nem azzal a létszámmal tudnak jönni, mint amelyben nyilván mi szeretnénk. De helyette én azt gondolom, hogy kárpótolja az, hogy egyre több a helyi gazdánk, akik a kis traktorral, fűnyíró traktorokkal, vagy egyéb mezőgazdasági gépekkel, talán nem is tudom, ilyen rotakapa-szerűnek gondolnám azt a kis csettegőt, amivel felvonulnak a fiatalok, és egyre többen jönnek, és a fiatalabb generációk is csatlakoznak.
3: a Paksi Kistérségi Szociális Központ család és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást tart rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata a közösségi oldalán. Az adományosztásra szeptember 17-én csütörtökön 11 órától kerül sor a Németkéri családsegítő irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: A Celüke IA-Sport Egyesület tagjait köszönthetem. Kisnernél katona Anett van itt előttem. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Búka Lászlóval beszélgetünk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
1: Itt van velünk Makai Róbert, az Egyesület elnöke is.
4: Jó reggelt! Reggelt.
1: A vonalban pedig Kalácska Kun Aliszt köszönthetem. Szervusz!
5: Jó reggelt, sziasztok, köszönöm a hallgatókat.
1: Itt van velünk Hán Árpád, jó reggelt, szervusz.
6: Sziasztok, jó reggelt.
1: És Kelemen István is, jó reggelt.
7: Szép jó reggelt mindenkinek.
1: És még elméletileg várunk valakire, de majd meglátjuk, hogy ő, azaz Bóka László, az ifjabb Bóka László felbukkan. Mindenesetre jó lenne, hogyha csatlakozna hozzánk, hiszen elképesztő eredményekről számolhatunk be. A fő témánk itt a 3D IaaS világbajnokság témája lesz, ahonnan fantasztikus eredményekkel tértetek haza. Tulajdonképpen mik is ezek az eredmények? Itt mindenkinek föl van írva nekem, hogy milyen helyezést ért el, és nagyon impresszív, mert csak ilyen első, meg ezüst, meg bronzérmek vannak, szóval egyrészt gratulálunk, másrészt meséljetek akkor a világbajnokság élményeiről.
2: Szilvásváradon rendezték meg ugye a világbajnokságot az idei évben. Ezt ugye mi már tudtuk több mint egy évvel ezelőtt, hogy idén Magyarországra fog érkezni a világbajnokság. Ezért azt gondolom, hogy az Egyesület majdnem minden tagja lelkesen készült erre a világbajnokságra. Úgy kell elképzelni, hogy ez 3 napig egyéni versenynapok vannak, 28 célt kell ugye meglőni, és csak egyszer lehet, tehát egyesével van minden állatot meglőni, ugye egy nap 28-at, és akkor ebből van 3 egymást követő nap. Itt gyűjtögetjük ugye a pontokat, és a pontszámok alapján dől az el, hogy az első legjobb 6-ba bekerülünk-e. Hogyha igen, akkor pedig döntőre kerül sor, ahol még változhatnak ugye a helyezések, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas, nagy kivetítős speakerrel, nagy közönség előtt zajló, hát mentális nyomás alatt
1: igen.
2: Egy igazán izgalmas esemény.
1: Igen, abszolút. Nekem például egyébként amúgy full laikusként rá kellett kérdeznem, hogy a 3D, ebben a 3D IaaS világbajnokságban mit jelöl? És kérlek, ti is fejtsétek ki esetleg, hogyha valaki nem lenne képben ezzel kapcsolatban, hogy mitől 3D? Laci?
3: Hát a 3D, hát azért, mert hát élő nagyságú műanyag gumi állatokra lövünk, olyan, mint egy vadászat, mint hogy egy szafari lennénk, vagy bármi. Különböző távokra vannak, soha nem tudjuk, hogy milyen messze van, és nekünk kell megsatszolni, hogy milyen távolságra van, erre másfél percünk van. Még irányzékot állítunk, távcsövezzünk, meg minden is, a másfél percben lőni is kell. És hát attól függ, hogy az ember ugye milyen pontot ér el, mert hát szabad szemmel nem nagyon lehet látni rajta a dolgokat, és akkor 4 ember megy ki általába, A, B, C, D, és akkor mindig forgunk, minden célnál más kezdi a lövést. És akkor van az embernek ideje, ha pont nem én kezdek, akkor már előre tud satszolgatni, hogy mégis mennyire lehet. Már nagy vonalakban tudjuk, mikor ránézünk, hogy mi újság. Igen, hogy körülbelül, hogy áll a dolog. Úgyhogy egy nagyon érdekes dolog. És akkor ugye mindenki lelőtt, akkor megy az értékelés. Mindenkinek ki kell menni a célhoz. És bemondani, hogy mit lőtt.
1: Igen. Már pedig ez ugye látszik, hiszen a nyíl belefúródik ezekbe a
3: háromnevezős állatfigurákban. Vékony vonalak vannak, azzal van jelölve az állaton az elejtési pontok.
1: Ez mint egy céltábla, csak az is 3D-ben.
3: Így van. Igen. És már az is pont, ha a vonalat érinti kívülről.
1: Kívülről.
3: Mert ugye ebben van egy olyan rész is, szakasz az AFE, amikor belülről kell érje a vonalat, úgyhogy
1: és akkor, még ez is külön van.
3: Há, hogy meg külön van véve, távolságok változnak. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes folyamat, és hát körülbelül ennyi.
1: Arra rákérdeztetek, Miközben egyébként Anett megtennéd, hogy a telefonodon rákeresel ezekre a 3D állatokra, mert egy nagyon látványos képeid vannak a telefonon, mutassuk meg őket a kamerának, hogy majd, hogyha Facebookra kiposztoljuk a rólatok készült beszélgetést, akkor a nézők is láthatják. De közben egyébként arra szeretnék rákérdezni, az merült fel bennem, miközben itt magyaráztad a szabályokat, hogy nem mindenki egyforma jó abban, hogy mondjuk megsatszoljon távolságokat, de ez egy olyan dolog, amit lehet fejleszteni?
3: Hogyne, persze. Hát ezt ugyanúgy gyakoroljuk. Például én kutyasétáltatás közben mindig kinézek egy pontot, és akkor megsatszolom, és akkor lelépem.
1: Jó, igen, és akkor rögtön ellenőrzik.
3: De már ettől van komolyabb dolog, egy távmérő, egy lézeres távmérő, és akkor nem kell lelépni, mert azelőtt azt csináltuk, még nem volt. Most csak ránézünk egy pontra, leszámolom, na, az körülbelül 30 méter, és akkor ott a távmérő, rámérek, hogy mennyit tévedtem. És igen, ezzel fejlesszük a...
1: Igen.
3: Magunkat a távbecslés, mert hiába tanul meg valaki nagyon jól lőni, hanem jó a távbecslés.
1: És akkor igen, akkor igazából
3: minden. És ennek a kettőnek össze kell állni.
1: Tehát akkor itt tulajdonképpen másfél percetek van arra, hogy megsacoljátok, távcsővel még megnézzétek, aztán utána még a lövés is meg kell, hogy történjen.
3: Meg.
1: Ez alatt a rövid idő
3: így
1: alatt.
3: Van.
1: Hát ez elképesztő pszichológiai nyomás lehet azért. Mármint tehát egy versenyhelyzet valóban.
3: Sőt, nem tudjuk, hogy a bíró hol van, mérje az időt. Van, mikor elbújnak egy fa mögé, és akkor ugye beállunk a karó, már milyen csak karóhoz állunk, már megy az idő. Uh-huh. És akkor nem tudjuk, hogy hol van, úgyhogy érdemes, mert figyelmeztetést kapunk, uh-huh. És ha három összegyűlik, kizárják az embert.
1: Aha.
3: Úgyhogy erre nagyon ügyelni kell.
1: Igen, komoly szabályok vannak.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: Best of élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.
1: Srácok, a vonalban nagyon csendben vagytok. Hogy éltitek meg a versenyt? Ti is nyilatkozzatok.
2: Én egyébként tátott szájjal hallgatom azt, amit az elmúlt 15 évemről mesélnek itt a sportársaim, és olyan jó érzés itt ücsörögni a vonal másik végén, és ezt végighallgatni, amit helyettem megfogalmaznak. Igen. De én is csak csatlakozni tudok Anetthez is. Nekem személy szerint nagyon hiányzik a pályán lévő nézőközönség és a szurkolás. Ugyanis bemegyünk az erdőbe, akkor ugye csak mi vagyunk magunk a csapattársaink, és célról célra haladunk. Uh-huh. Viszont a döntőben akkora tömeg van mögötted, ha csak egy maroknyi magyar csapat, mondjuk most ezen a világbajnokságon nagyon nagy százalékban képviseltette magát a magyar íjászat, de tehát nekem pontokat hoz az, hogy meghallom, meglátom a nézőtéren a magyar zászlót, a kiabálást, a szurkolást, és minden izgalom, és minden feszültség, ami egyébként a döntőben való lövéssel jár, az elmúlik, és értük lövök, tehát egyszerűen hihetetlen volt a mostani döntőzés, én eléggé kis pont különbséggel mentem a döntőbe első helyen, és hát onnan még könnyen el lehet veszteni akár az első, a második helyet is, és még hoztam pontot a második előtt, úgyhogy ez zseniális volt, és ahogy Anett írta egy posztjában, hogy a lelkének egy része ott maradt, szívemből szóltál, mert ez egy életérzés szerintem, ami most velünk történt, és ami ott volt.
1: De ez magára az íjászkodásra is jellemző, ez egy életérzés, ez nem lehet, valahogy úgy érzem mindig, amikor valaki beszél róla, aki benne van, mint például ti is, hogy egy igazi szenvedéllyel nyilatkoztok erről a sportról.
2: Nyilván, aki benne van, aki a lövést, tehát magát a lövést ismeri, tudja, hogy mit ad, és a versenyzés, vagy akár csak az edzés, az tudja és érzi. Az, aki még mondjuk nem lőtt íjjal, az nehezebben éli ezt át, vagy érzi ezt át, inkább ezt mondom. Ki kell próbálni. Csak ezt tudom javasolni. És akkor tudod, hogy miért nem tudod többet letenni azt az íjat.
1: Igen, abszolút. Még annyi merült fel bennem, hogy ugye beszéltünk erről a 3D-s íjászatról, valódi állatfigurákról, és ugye kérdeztem tőletek, és mondtátok, hogy igen, rendkívül sok különbség van a között, hogy valaki céltáblára lő, vagy pedig konkrétan egy ilyen vadászat imitációban vesz részt. Meséljetek erről is, ti melyiket preferáljátok?
3: Erről inkább a Kelemen Pisti tudna, mert ő igazából pályaíjász. Uh-huh. Az a fő profilja, úgyhogy itt van a vonalban, szerintem ő erről többet tudna
1: mondani. Igen.
4: Hát igen, teljesen más a két osztály, ugyebár lövöm mindkettőt. Ugye a 3D-t ebben az évben csak azért kezdtem el, mert tudtam, hogy világbajnokság lesz, és azért azt meg szerettem volna próbáltatni magamat ott, én is. De főszakág az a pálya, és hát ugyebár ott annyi csak a különbség, hogy fix távra lövünk, lőlapra, táblára, és még ami nagyon fontos különbség, ugye, hogy nem egy vesszőt adunk le, és nem erdőben mászkálunk, hanem egy adott ponton leszünk, és 6 vesszőt fogunk leadni, 2x6x6 vesszőt. Azaz 72 darabot összesen a rangsoroló körök alatt.
1: Igen, tehát akkor megvannak a különbségek itt. Egyébként Anett, elhoztatok, mi ez egy érem? Ez már maga a díj? Itt van az asztalon, és nem is mutattátok, mivel kérlek, mutasd meg a kamerának.
5: Ez is érmem. Nagyon szép érmeket kaptunk, úgy gondolom, idén azért ez egy nagyon-nagyon, hát szerintem nagyon dizájnos lett.
1: Abszolút.
5: Főleg azért, mert egyébként majdnem egyformán néz ki. Nem viccelek. Hogyha megfordítjuk, akkor látszik, hogy ugye ez egy ezüst érem. Van, egyébként van. Ugye az arany és a bronznak más-más színe van.
1: Igen, így van. Hát még egyszer gratulálok az eredményekhez. Még időt kell szakítanunk arra is, hogy Robi, te a pályafelújítással kapcsolatos dolgokról szerettél volna értekezni.
3: Igen, először is, mint egyesületi vezető vagyok itt. Sajnos egy térsérülés miatt én nem tudtam vállalni a versenyt, de egy jó alkalomnak mutatkozott az a dolog, amiről még a többiek sem tudnak, hogy körülbelül 3 évvel ezelőtt, kicsit visszaugrok, 3 évvel ezelőtt történt egy olyan baki az IASZ pályánkon, hogy egy nagy vízzuhatak tulajdonképpen elmosta az épületet, meg magát az egész területet, és utána egy évig tulajdonképpen nem történt semmit, ígéretek voltak, uh-huh. de abból tudjuk, hogy a padlás tele van, és mikor megtörtént egy váltás ugye a hivatalban is, a polgármester asszony volt olyan kedves, és hát mondjuk úgy, hogy segítő kezet nyújtott, és kimentünk a pályára, és hát a műszaki osztállyal hát megnéztük egyáltalán, hogy milyen állapotok vannak, és hogy ebben mit lehetne kezdeni.
1: Igen.
3: És ott kaptunk tulajdonképpen egy ígéretet arra, hogy segítő kezet nyújtanak, és hát ugye látva ezeket az eredményeket, meg az előző évi eredményeket, hogy sportolóink milyen munkát és egyáltalán tehát, milyen munkát és eredményeket tudnak, fetetnek bele és eredményeket tudnak hozni. Ennek egy alapvető feltétele az, hogy felkészülést ezt biztosítani kell a sportolóknak. Na most az íjászat egy olyan speciális dolog a sportok között, hogy mivel a maga az íj egy közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek van titulálva, tehát nem úgy van, hogy kimegyek a szabadba, és mondjuk az űrgemezőre és lövöldözök jobbról balra.
1: Nem, egyfajta fegyver mégiscsak.
3: Igen, fegyvernek nem mondanám, direkt nem használtam ezt a szót.
1: Igen, gondoltam, hogy van egy megkülönböztetés.
3: Mert ez is sok mindenkit eltántorított, hogy kipróbálja, másrészt meg ugye más szabályok vonatkoznak rá. Na most ugye speciális dolog ez, nekünk egy olyan területre van szükség mindenképpen, ahol nincs mozgás, körül van kerítve, tehát minden szabálynak megfelel. Ez ott, ahol voltunk, ez egy régi MHS lőtér, tökéletesen megfelelt. Uh-huh. Na most ez körülbelül egy éve voltunk innen a hivatallal, illetve a polgármester asszonnyal, és 2 napja kerestek újra meg a műszaki osztályról, hogy már a kivitelezővel együtt szeretnének egy bejárást tartani. Ezen mi részt vettünk, és tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy egy igényfelmérés történt, hogy mik azok a mondjuk úgy minimális elvárások, ami egy lőteret, meg egyáltalán komfortos edzéseket tudjuk végrehajtani. Nyilván ezt mi ott megbeszéltük, ennek van egy anyagi vonzata, ez van nyilván nem a mi hatáskörünk, mi elmondtuk, hogy mi az a minimum dolog, ami mindenképpen szükséges ehhez, uh-huh. és végre újra el tudnánk kezdeni, nem csak a felnőtteknek a biztos felkészülés biztosítását, kint és bent is, ugye tudni kell, hogy télen is vannak versenyek, hanem végre újra el tudnánk kezdeni az utánpótlás nevelést. Uh-huh. Nagyon-nagyon nagy igény volna rá.
1: Igen.
3: Nagyon sok megkeresésünk van különböző korosztályokból. Amikor ez ment ez a dolog, több korosztályos országos, európai és világbajnok gyerekeink voltak, beletettük mi is azt a munkát, meg a gyerekek is, de meg voltak azt nem mondom, hogy megfelelő körülmények, mert már azok nagyon-nagyon messze voltak, de még tudtunk velük birkózni. És én azt gondolom, hogy ebben a 21. században egy olyan egyesület, aki ilyen eredményeket hoz hosszú távon, annak azt gondolom, hogy megjárja ez a dolog. Arról meg még nem is beszélve, hogy mi közhasznú egyesület vagyunk, tehát szoktunk járni gyerekeket lövetni, egyébként az Anett, aki ugye ilyen eredményeket ért el, a legnagyobb részt vette ki az idén is ebből a családsegítőnél ugye a gyerekeknek a lövetésébe, úgyhogy mi figyelünk erre a dologra is, és ezt minden nyilvánvalóan önköltségen, tehát mi ezért nem kérünk soha semmit, saját szabadság, saját eszközök, minden saját, de mi nekünk azt gondoljuk, hogy az utánpótlás nevelés az nagyon fontos dolog, és mi ezt beáldozzuk.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: ezen kívül?
1: Mindent. Egyébként. Igen? Csak valami nem áll jól.
0: De mi az, ami nem áll jól?
1: A narancssárga. Igen? Meg a piros. Képzeld el, a narancssárga, meg a piros rettentő rosszul
0: áll. Ami azt illeti, nem is láttalak még ezekben a színekben soha.
1: Mindig próbálkozom egyébként, mert nekem nagyon tetszik mindkét szín, de valahogy egyáltalán nem. Tehát annyira tájidegen, pedig szeretem.
0: Nem is tudom elképzelni amúgy.
1: Ugye?
0: Most így mondod, de biztos... De...
1: Inkább ugye az őszibb színek vagyok én, mondjuk az ilyen barnás,
0: igen, ez amit a
1: vagy nem
0: van,
1: tudom,
0: van,
1: vagy ezeket nagyon szeretem.
0: Preferálod,
1: mindent felveszek, tehát nekem nincs olyan, hogy így, ez most az én színem, és nem tudom.
0: De azt el tudod képzelni mondjuk, hogy akadna egy olyan, mondjuk piros cucc valamikor, aminek mondjuk a szabása annyira király, hogy akár jól is állhat.
1: Volt egyszer, tavaly vettem egy ruhát, mindig van minden évben egy esküvős gála, amire szoktunk menni, és oda esteit kell fölvenni.
0: Gála,
1: és nézelődtem, hogy milyen színekben, vagy nem tudom, és akkor még nem volt meg a színvilág, mert mindig van dress code.
0: Dress code, ja.
1: Igen, hogy akkor most mit tudom én, piros, vagy mit tudom, meg elegáns, ilyen, hosszú, nem hosszú, stb. És akkor mondom, megláttam egy nagyon szép ruhát, tényleg a szabása minden nagyon jó volt, tökéletes volt rám, tényleg szerintem nagyon jól nézett ki, a színe is, mert nem pirosas volt, hanem ilyen élénkebb piros, és valahogy az így jobban megdobta, vagy nem tudom, az nem állt rosszul, de képzeld el, hogy a piros nem volt a színek között, úgyhogy nem tudtam felvenni. Úgyhogy azóta is...
0: Pedig ez érdekes kísérlet lett volna.
1: De amúgy meg egyáltalán nem. Tehát, hogy így nincs is egyébként narancssárga ruhám sem. Talán egy piros ruhám van, meg az is megvan még, a menyecske ruhám, vagy mi, de az egy sima szatén kis ruhácska volt, nagyjából 8000 forint volt, és tökéletes volt az egészhez, mert én nagyon szeretem az ilyen kis lenge ruhácskákat.
0: Na. Persze.
1: Úgyhogy, ja, meg nem ilyen, tudod, ez a matyóhímzéses, vagy nem tudom, az a tipik magyar menyecske.
0: Modern szitu már, igen.
1: És akkor így, hogy pirosat akartam mindenképp, de akkor nem is fogtam fel, hogy igazából ez nem áll jól.
0: Igen. Miért ez mikor volt?
1: Ez 2021.
0: Akkor még nem tudtad, hogy a piros annyira nem?
1: Mivel ugye piros kell fölvenni menyecske ruhának, igen. Ezért nem Dibása volt az.
0: Nem.
1: Ott meg igazából talán egyszer próbáltam föl, utána meg már az esküvőnkön volt rajtam, szóval nem sűrűn volt rajtam addig sem piros ruha. Igen. Nem tudom.
0: És ezután se lesz nagyon nem sűrűn, hogyha valaki ezt a saját szemével szeretné látni, akkor kikér, hogy ábrándítsam, Vivi nem fog felvenni piros ruhát, viszont most, hogy megváltozik az idő, megváltozik egy kicsit a viselet is, mert most már egy kabát is lett magaddal hozva.
1: Igen, meg ugye nekem ezt tudod, vagy hát legalábbis mondjuk idén-nyáron nem sűrűn találkoztunk, mert valahogy így mindig...
0: Én elkerültük egymást.
1: Igen, meg hát én is alig tudtam jönni, mert Noállal ugye otthon voltam, de ugye nyáron szeretek színesebben öltözködni egy picit, persze. Tehát hogy az egy valamire hangulatom is sokkal élénkebb, vidámabb és élénkebb, és nem tudom. Ilyenkor egy picit visszább veszek, inkább így az őszi színek vannak jobban, és azokat imádom. A bordó, az ilyen rozsda barna, meg a barna persze, színek, igen. Tehát a csokoládé, nem tudom, minden ilyen szín, és akkor ezeket szoktam jobban egy picit preferálni, és akkor ilyenkor már megjelent nekem is a fekete szín.
0: Ó, igen.
1: Azt én szeretem kombinálni mindennem, szóval így
0: készülődik a téli vivé.
1: Igen,
0: a fekete színekkel, meg különböző árnyalataival. Jó, igen, hát ilyenkor megváltozik a viseletén, és hát figyelj, pulcsiban kezdtem el érkezni, de azt kell, hogy mondjam, hogy én meg annyira nem vagyok fázus, hogy...
1: Hát én tudom, te
0: meg
1: soha.
0: Meg kellett szabadulnom tőle, úgyhogy megint ugyanúgy ülök itt, mint nyáron.
1: És mezitláb. Csak
0: és
1: úgy.
0: Mezitláb, igen.
1: Ezt muszáj voltam, bocsánat, mert kijött Levi, és így, what?
0: Mi az, hogy van? Hát mezitláb szoktam. Hát nyáron nem tudom elviselni magamon a cipőt.
1: De hát papucsot, vagy valamit.
0: Minek? Akkor már mezitláb leszek.
1: Tényleg? És mezitláb is jársz az utcán?
0: Ne, nem, is az utcán.
1: Nyilván nem.
0: Nem, ide bent. Hát az tök más. Nem az utcán,
1: jó,
0: hanem...
1: Jó, de bejön ide mindenki koszos cipővel. Nem baj?
0: Tehogy is. Hát, hogyha másokat nem zavar, hogy én meg mezítláb vagyok, akkor nem.
1: Hát engem egyáltalán nem zavar, csak...
0: Andi is mezítláb szokott lenni.
1: Te igen, sokszor. Tényleg, igazad van, sokszor.
0: A hallgatóságunknak, hogy egy kicsit amúgy ő bátorított fel erre, mert ő annyira kényelmesen érzi magát.

0: stúdióba, hogy mondom én.
1: Hát persze, ez egy nagy család itt, mindenki. De egyébként persze, nem almezit lábbal van baj, hanem nem. Tényleg az, hogy itt mindenki szaladgál cipővel, nem tudom, persze, és csak ennyi.
0: Hát, is letusolok meg minden, akkor nem mindegy már.
1: De végül is igaz.
0: Tehát így az utcán, meg vagyok valahol, akkor összekoszolódok, elmegyek haza, megfülöd, ez kész.
1: Mondjuk nekem is ennyi, kötelezően. Tehát, hogy így, tudod, miután mindig, amikor itt Pesten vagyok.
0: Ó, persze, Pest,
1: és
0: az más.
1: És hazajövök, és így értem, hogy le kell mossam magamról főleg, Pesten.
0: Gondolj bele, nyáron a legsűsebb 40 fokban föl vagy Pesten, mi az első dolgot, hogyha hazaérkezem, na mi? Hát meg kell szabadulni a
1: azonnal
0: rétegtől.
1: Egy azonnal. Vagy kettő legalább rajtad van,
0: igen,
1: másoké is.
0: Nagyon, hát, nagyon kemény Pestnek vannak olyan részei.
1: Nem tudom, valamiért.
0: Brutális.
1: De hát
0: azért, mert annyian élnek ott, ez nem egy tiszta város.
1: Annyira, igen, de hogy annyira érzed is.
0: Igen,
1: nyomasztóan érzed.
0: Igen, még az ilyen olyan területeken is, ami nem a, hát most mit mondjak, nem a nyolc, meg a...
1: Dehogy, nem.
0: Nem ezek a sztereotipikusan hát ízés például... súlyosabb területei.
1: Nem,
0: Pestnek.
1: De most ha én ugye, van egy hely, ahol minden hónapban járok, és közel van hozzá az aréna.
0: Uh-huh.
1: És akkor beszok, lehet, hogyha mit tudom, van egy megbeszélésem, vagy nem tudom, és mondjuk pont úgy tudom összehozni, hogy van egy órám, vagy kettő, uh-huh, akkor átszaladok az arénába, és akkor nézelődök, ja, addig eszek egyet, akkor szoktam ott ebédelni, vagy ilyesmi, valahogy
0: ja, így, ott is mennyien van,
1: hogy így, úristen, hogy a kezem, tudod, van ez a azonnali fertőtlenítő.
0: Igen, a fertőtlenítő.
1: Aznap szerintem lehet, hogy egy tubussal el tudok használni. Ja. Undorító, én egyszerűen rosszul vagyok ettől.
0: Hát,
1: hogy...
0: amikor ennyi ember egyszerűen egymás hegyén hátán ott él, akkor az ilyen. De egyébként amúgy régebben jobban utáltam Pestet, viszont mostanában már egy kicsit, már pont ez egy kicsit kalandosabbá is teszi, hogy annyian élnek ott, meg olyan egy ilyen kulturális olvasztó téje ez, hogy már
1: én
0: érdekes.
1: Nem utálom, egyszerűen nekem például egy nap, vagy egy-két nap bőven
0: az elég, persze.
1: Akkor így megtelek, viszont most már, hogy a Noel így nagyobb, és egyre többet olvasunk mondjuk Budapestről, hogy mik történnek Budapesten, vagy miket lehet megnézni, hogy ilyen gyerekkönyvek által, akkor mindig én is így beindulom, hogy
0: megint a kedved.
1: Ó, igen, mert hogy látom az ő kíváncsiságát, hogy ő mit szeretne, átragad, hogy menjünk el a Gellért hegyre, vagy menjünk el a Szabadságszoborhoz, és ezer éve nem voltam már én sem.
0: Igen, tehát, itt hogy az így, idő, meg kéne nézni.
1: És akkor elmenjünk, tudod, hogy akkor valamelyik hétvégén, amikor már ilyen picit nincsen 600 fok, ja, mert most ott most a Szabadságszobornál sétikálni szerintem a betonon
0: nem
1: lett volna túl jó. Múltkor fölmentünk majdnem, de mondtam, hogy inkább maradjunk itt.
0: Erdős részeket néha érdemes ott megnézni.
1: Igen. Hát meg ott egy normafa, vagy nem tudom, szóval az is tök jó, hogyha oda kirándul az ember.
0: Persze.
1: Csak tényleg úgy voltunk vele mindketten, így Lőrince, hogy akkor inkább akkor maradjon ez az őszi programoknak.
0: Akkor kell. Ez most a kiránduló idő, hogyha az esős napok alább hagynak, ez a 20 fokok, ez pont.
1: A legkirályabb dolog, ez. Igen. És akkor így, hogy nekünk van fent egy barátnőnk, akinél szoktunk aludni.
0: Akkor így.
1: És akkor egy ilyen 2-3 nap, vagy egy hétvégét, akkor ott tudunk tölteni. Szóval itt tök jó.
0: De menő. Na, most szinte nekem is felít a kedvem.
1: Ugye? Hogy így, mondom,
0: ezekre... Menjünk föl
1: Pestre.
0: Na, menjünk. Adjuk a francba az adást.
1: A vasúttörténeti parkba, igen, mert az a Nonesznak a minden vágya, hogy a vasúttörténeti parkba menjünk el, és akkor így mondtam, hogy hát végül is, hát miért ne.
0: Járművek, persze.
1: A Noel imádja, ugye.
0: És ott annyiféle van Pesten, igen, mindennel lehet utazni.
1: Ami idén nagy bakancslista számára, az a fényvillamos. Ugye Budapesten, amik közlekednek, ott
0: fény,
1: a... Képzeld el, hogy tele van. Hát tudod, amikor így, mintha, tudod, ezek a karácsonyi fények, és világítva, de konkrétan ilyen, mintha...
0: De külseje?
1: Külseje.
0: Ne idegesíts.
1: Gyönyörű szép, és a YouTube-on egyébként van fönt ilyen, hogy fényvillamos Budapest, aha, beírod,
0: igen,
1: és Noel tátott szájjal nézi. Igazából csak villamosok mennek jobbra-balra, de majd bekakál a szépség.
0: Élőben is lehet?
1: Persze, és föl lehet szállni rá. Egy villamos, ami a jár világi folyamatosan, tehát mit tudom én, a 4-es, 6-os, mondjuk most csak mondtam valamit.
0: De ki van világítva?
1: Ki van gyönyörűen. De mint a karácsonyi fény.
0: Ez kezdeményezés, ez aranyos.
1: Nagyon régóta megy, sose ültem még rajta. Látni láttam már, de sose ültem még rajta, mert valahogy nem azon a vonalon közlekedett. De ugye Noellel most már nem az van, hogy azon a vonalon közlekedünk, amin járunk, hanem bármire fölülünk, ami jár.
0: Szereti az egyes metrót, a kis
1: imádja,
0: földalatti,
1: imádja. Az a kedvencem. A legszebb, az, szerintem.
0: Gyönyörű, meg olyan kis misztikusok azok a lemenő részek is.
1: Nagyon szép, meg úgy alapjáraton, az a csempe.
0: Igen, igen, nagyon jól néz ki.
1: És képzeld, hogy ott mesevilág. Van valahol, ott is valami, nem, valami vasutas, aluljáróban valahol, igen. Ez is a mesekönyvből, és akkor egyszer elmegyünk, mondom, persze, és akkor így... Ugye ne, minden is, de hogy már olyan lista van, amit meg szeretne nézni, hogy így már nem tudom követni.
0: De nagyon érdekes helyek vannak Pesten egyébként. Most régen annyira rosszul voltam tőle, hogy még barátokat meglátogattam, akkor sem mentünk sehova, hanem inkább maradjunk otthon, és, és tudod, így, mert egyszerűen így rosszul voltam az egész, de most már sokkal engedékenyebb vagyok, és így minden hátulütője mellett azért egy elég érdekes hely.
1: Igen, ez a Budapest. Meg tényleg az, hogy teleprogramokkal, és ami esetleg itt Pakson nem, vagy nem tudsz elmenni olyan színházba, vagy nem tudom, persze, ami esetleg Pesten meg van.
0: Kézenfekvő.
1: Igen. Az tök jó, hogy ott ilyen programoknak ad otthont igazából a város, hogy koncertek,
0: persze,
1: fesztivál.
0: Nincs is annyira súlyosan messze.
2: Best of Élesztő a Paks FM-en.

0: Best of élesztő a Paks FM-en.
1: A futballban ugye sokszor az eredmények számítanak, meg azok maradnak meg így a szurkolóknak a fejében, de neked személyesen melyik pillanat vagy mérkőzés jelenti a legtöbbet a paksi mezben?
2: Hát igazából így egy meccset nem nagyon tudok kiemelni. Nagyon sok olyan meccsünk volt, ami emlékezetes. Gondolok itt a kupadöntőkre. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha talán így mondanom kéne, akkor én a kupadöntőket mondanám. Ugye azokat a családunk is közelről láthatta, ugye a Puskás Ferenc arénába, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán ezeket tudnám kiemelni.
1: Uh-huh. Azért erre viszonylag sokáig kellett várni, hogy kupagyőztes legyen, már hogy a te karriered során. Volt olyan pillanat mondjuk a 18 év alatt, amit a Paksnál játszottál, hogy ugye elbizonytalanodtál, hogy lehet, hogy el kellene hagyni a pályát, lehet, hogy abba kéne hagyni, új dologba kezdeni. Volt ilyen?
2: Hát igazából nem, mert én mindig focist akartam lenni, és nagyon szeretek még most is focizni. Úgyhogy igazából ilyen nem fordult meg a fejemben. Nyilván voltak nehezebb időszakok, amikor nem úgy megy a játék. Hát azokat nem könnyű megélni, de nyilván ilyen nem fordult meg a fejembe, hogy abba kéne hagynom a futballt és mást csinálni.
1: És mi segített például akkor, amikor egy ilyen nehezebb időszakban voltál, hogy abból kijöjj?
2: Hát a családom belül azért sokat segítenek, vannak például a tesóim is fociztak, apósom is focizott, feleségem is focizott, úgyhogy igazából, hogyha bármi probléma van, akkor azért velük meg lehet beszélni.
1: Akkor itt tényleg mindenki focizott. Egyébként a gyerekkorodban, tehát hogy gondolom onnan eredezteted azt, hogy focista szeretnél lenni, tehát ott mi motivált téged? Egyszerűen bekerültél akkor az aséhoz, ugye, mert az asénál kezdted a focit, és annyira megtetszett, hogy akkor érezted, hogy jó, ez vagyok én, vagy pedig valahogy máshogy, nem tudom, szülők, stb.
2: Nekem az idősebbik bátyám, a Búzás Attila, ő focizott az asén annó, és ő elkerült több csapatba, és ugye nekem ő mindig ott volt példaként, és nagyon szerettem volna focista lenni, tényleg, tehát ez volt a legfőbb vágyom.
1: Na, ha már példaképet említettél, akkor az egyik a tesód, viszont rajta kívül egyébként ki az, akinek a játékát akár a mostani magyar fociban, akár külföldön nagyra tartod?
2: Hát igazából sok ilyen futballista van, de így kiemelni egyet-egyet nem nagyon szeretek, mert tényleg nagyon sok jó futballista van. Lehet, hogy most mondanék olyan nevet, nem is tudnák, hogy kiről beszélek, szóval igazából tényleg nem szeretnék így kiemelni egy-egy embert, hanem tényleg így nagyon sok olyan játékos van, akiről lehet példát venni.
1: Uh-huh. És mennyire nézed, egyébként mennyire követed a világfutballt? Mert hogy nyilván te játszod, és ugye sokszor az van, ha valaki valamilyen szakmát űz, akkor már a hivatalos meccsei, mérkőzéseink kívül nem biztos, hogy annyira nézi másokét, de te például ebben tekintetben milyen vagy? A VB-t például követted?
2: Igen, néztem a VB-t, bár kevesebb meccset láttam belőle, mint szerettem volna, illetve nem nagyon tetszettek a meccsek, szóval annyira nem, de nyilván követtem, tehát azért követem a focit, mert érdekel egyrésztről, a másrésztről pedig szeretnék majd edzősködni is nagyobb korosztályoknál, és emiatt is nézem, tehát azért igyekszem követni.
1: Aha, de már most is edzősködsz, ha jól tudom, csak még a kicsiknél.
2: Így igaz, igen.
1: Na és például az milyen kihívásokat tartogatott számodra, amire úgy nem gondoltál akkor, amikor belevágtál ebbe az edzői dologba?
2: Igazából minden kisgyerek más, és ugye már 3 éve vagyok a kicsiknél, és ugye mindig cserélődünk, hát azért mindig az elejéről kell kezdeni, és azért azt nehéz felvenni, mert ugye van már egy ritmusunk, amit meg kialakítunk egy év alatt nagyjából, akik már ott vannak egy éve vagy kettő, azok már tudják, és utána ugye feladjuk őket, és jönnek az új srácok, akiket újra be kell tanítani, és ez azért néha akadály.
1: Igen, igen, ez nem lehet könnyű. És látsz egyébként olyan kis tehetséget, akiben úgy látod, hogy na, ő valószínű majd az utódok egyike lesz?
2: Az a baj, hogy ilyen kis korosztályban még ezt nagyon nehéz megmondani. Tehát én azt gondolom, hogy vannak ugye későn érő típusok, ha akarom mondani, akkor a Varga Barnira gondolok, akit ugye nagyon későn fedeztek fel, vagy éppen a Szappanos Peti, aki sokáig nem volt NB1-be, akik voltak itt, megismerhetik a hallgatók is őket. Én azt gondolom, hogy ilyen kiskorban az a lényeg, hogy mindenki szeresse meg a sportot, és maradjon a sport közelébe. Aztán, hogy lesz belőlük futballista vagy nem, az már más kérdés.
1: Mi az, ami ennyi év után is úgy benned van a Paksi FC kapcsán, ami a kezdetekkor is még már ott volt?
2: Hát igazából nem tudom, tényleg amit mondtál, én ugye ott lakom a stadion mellett, minden nap elmegyek mellett, minden nap látom, minden nap ott vagyok, tehát igazából nekem ez egy olyan, mint hogyha egy második otthonom lenne.
1: Na, ezt pont erre akartam egyébként rákérdezni. Ez lett volna az utolsó kérdés, hogy mit jelent számodra ez a klub és a Paksi FC, de akkor meg is válaszoltad, hogy ez olyan, mintha egy második otthon, egy család lenne számodra. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és gratulálok akkor ehhez a 400 mérkőzéshez, tényleg elképesztő, hát gyakorlatilag te vagy a minden idők, ahogy így láttam az ilyen focis oldalakon, nálad több mérkőzést egy klubnál senki nem játszott. Azért ez nem semmi. És gondolom, hogy ez azért a te szívedet is megmelegíti. Bár tudom, hogy a Telepakson azt nyilatkoztad egyszer, hogy te nem vagy a számoknak az embere, és nem számolod annyira, de most elégedett vagy ezzel?
2: Nyilván persze elégedett vagyok. Ha ezt azt mondják 18 évesen, hogy ennyi meccsem lesz, és itt játszhatok ennyi meccset, akkor az ott vígan aláírtam volna. Hál' Istennek ez most meg is történt. Valóban nem vagyok a számok ember, annyira nem szoktam foglalkozni ezzel, de hál' Istennek vannak a klubnál, akik foglalkoznak ezzel.
1: Hát és reméljük, hogy azért még egy darabig játszani fogsz a klubnál, úgyhogy ez a szám, ez csak nőni fog itt a következő időszakban.
2: Reméljük.
0: Ez a Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk. A heti körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
2: A mai játékkérdés úgy szól, hogy a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagjának beceneve a Joni? Az A válasz szerint Hajdú Jonatáné, a B válasz szerint Juhász Istváné, a nyeremény 20 000 forint értékű vásárlási utalvány, amelyet a holnapi napon, vagyis hétfőn délelőtt 9 óra után fogunk sorsolni.
1: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
4: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
3: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
5: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA a 2001. szeptember 11-i merényletek 25. évfordulóján, adta hírül az MTI. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Szeptember 25-én rendezik meg a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényt, adta hírül az MTI. Ennek keretében a hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Hungaromet Nonprofit ZRT. Közönség találkozót tartanak a Györkönyi Pincehegyi Cimborák szeptember 19-én a Györkönyi Pincehegyen. Nemes Imre, az együttes vezetője rádiónknak elmondta, hogy nagyon szeretnek nótázni, de a fellépéseik mellett más közös programokat is szerveznek.
7: Mi a férfias nótázás hagyományát nem ápoljuk, mert nem beteg, hogy ápoljuk, hanem inkább próbáljuk követni. Hát ilyen értelemben egy kicsit utolsó mohikánok vagyunk, mert tényleg ezt mi láttuk vagy hallottuk a elődeinktől, és akkor próbálunk így élni. Nagyon élvezzük ezt egyébként önön magában is, tehát nem csak a fellépések vannak, meg nem csak a próbák, hanem vannak baráti összejövetelek, meg vacsorák, meg ebédek, borozgatások. Ugye Jani bácsi is, hát egyrészt nem csak a legjobb, vagy az egyik legjobb hangú hát tagunk, hanem boros gazda egyszeres, mint meg vannak mások is, úgyhogy hát ez úgy egész évben kitölti a maradék kis életünknek egy részét.
6: Krémer János, a Pincehegyi Cimborák tagja arról mesélt rádiónknak, hogy az ország minden területére eljutnak fellépőként.
8: Az ország minden területén nem megfordulunk, itt Zalaapátitól kezdve katonadal fesztiválokon tényleg azt mondom, óriási sikereket adtunk, vagy kaptunk visszajelzéseket, amikor már bemondják, hogy a pincehegyi cimborák következnek Györkönyből, akkor már fütyülnek, tapsolnak. Örüljenek az emberek, most a legutóbbi fellépésünkön, tehát öröm volt megnézni azokat a fotókat, amit Marika készített, amikor jövünk le a színpadra, gyakorlatilag azok az emberek, akik fölléptek, megkérték őket, hogy menjünk föl a színpadra, aki csak fölfér, hát rengeteg ember, harmonikások játszottak, és azt onnan, mikor levonultunk, hát az egy öröm azt a képet megnézni. Tehát mindenki tombol, tombol.
9: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
6: Szép napot kívánok a hallgatóknak! 2026. szeptember 13-án vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Heringes Anitával, Paks polgármesterével beszélgetünk strandfejlesztésről, topluszos beruházásokról, majd dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója elárulja, hogy mire költik a Richter egészségnapon összegyűjtött adományt. Szó lesz a dezinformáció elleni küzdelemről a fenékküszöb beruházás kapcsán, és Juhász István kétszeres világbajnok kenussal a poznani VB nehézségeiről is beszélgetünk. Tartsatok ma délelőtt is velem a mikrofonnál déli 12 óráig, Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
9: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Szeptemberben befejeződik az Ürgemezei strand nagymedencéjének beruházása, erről Heringes Anita beszélt rádiónknak. Paksváros polgármesterével Harmad Gabi beszélgetett. Milyen beruházásokról, tervekről tudsz most itt beszámolni, ami már publikus, amiről már lehet beszélni?
2: Ugye, ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten, akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújított strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
1: Heringes Anita polgármester a folyamatban lévő top pluszos pályázatokra is kitért.
2: Ugye a top pluszos pályázatok jó része elindult, és csomóan megállítanak az utcán, és rákérdeznek, hogy oké, elindultak, megkaptuk ezeket a forrásokat, vagyis hát a lehetőségét, hogy lehívjuk a forrásokat a felújításokra, beruházásokra, mégis látványos lépések egyre nem történnek. Azt tudom mondani, hogy hihetetlen bürokrácia van az uniós források lehívása mögött. És sokszor azt érzi az ember, hogy gyártja a papírokat, infrastruktúra egyeztetéseken vesz részt, ellenőrzik a beruházásnak költségeit, négyszer-ötször a minisztériumok az elmúlt időszakban nem annyira sikeresen tartják a határidőket. Nyilván a kormányváltás picit zökkenőket tett be a költségellenőrzésekbe, és igazából minden folyamatban, mert ki kell mondanunk, egy kicsit megálltak a költségellenőrzés folyamatai, így amit már májusban meg áprilisban beadtunk költségellenőrzésekre, azokat augusztusban kaptuk meg, ilyen az Ötvös utcai óvoda. Uh-huh. És például ott is a szülők kérdezik, hogy miért nem indult el a beruházás? Azért, mert még nem kaptuk rá a minisztériumi engedélyt. Nem indult el határidőre az a folyamat, ami a bürokráciában végig kell menni ahhoz, hogy ez a forrás lehívható és elindítható legyen. Úgyhogy kérem a lakosságot, hogy picit türelemmel legyen, bár higgyék el, nálam türelmetlenebb ebben a kérdésben kevés ember van, mert én már régen haladnék ezekkel a beruházásokkal, és pörgetném, mert azt szeretném látni, hogy minél gyorsabban az elnyert forrásokat le tudjuk hívni, és kézzel foghatóan látszódjon, hogy hogy fejlődik városunk. De azért ebben vannak kihívások. Például Nagy Balázs alpolgármester úr körzetében is ott a Villany utcai parkoló kérdése. Ott van egy ilyen zöld infrastruktúra tanács, akikkel mindig egyeztetni kell arról, hogy egy beruházáson mennyi zöld felület lesz. És az első körös egyeztetésen még nagyon szépen átmentek a terveink, a második körben pedig a minisztériumi szobákból ők zöld infrastruktúra tanácsban azt látták, hogy a Villany utcai parkoló egy zöld felület, amelyben sokkal több fát kéne telepítenünk, és sokkal több zöld felületet kéne biztosítanunk, mint ami a valóságban van. Ugye meg kéne tartanunk, ami most van. Mi a terveinkben ezt is tettük, megtartottuk, ami most van. Úgyhogy most Nagy Balázs alpolgármester úr egy videót küldött a minisztériumnak, ahol bemutatja, hogy lehet, hogy Google térképen ez zöldnek tűnik, de azért, aki a Villany utcai parkoló környékén zúzott köves részén jár, az a valóságban azért érzékeli, hogy
1: soha nem volt ott.
2: Mérsékelten van telefával és zöld felülettel. Így is mindent megteszünk azért, mert mi is hiszünk abba, hogy minél több fát kell telepíteni, mert az a jövőnket tudja biztosítani, mind az oxigén termelésben, mind egyébként a hőérzetben, de azért irracionális elvárásokat egy ilyen parkolóba, zöld felület infrastruktúrában azért nem lehet biztosítani. Úgyhogy komoly kihívások vannak, és néha ilyen újító megoldásokkal fordulunk a minisztériumok felé, hogy például videót küldünk arról, hogy mégis a valóságban hogy néz ki, és az íróasztal mögött hogy néz ki egy beruházás.
1: A legfontosabb célja egy altatógép és egy OCT készülék beszerzése a Paksi Gyógyászati Központnak. Mindenről dr. Tóth Ivós Etelka, az intézmény főigazgatója beszélt rádiónknak a Richter Egészségváros Paksi állomása kapcsán, amelyet tegnap rendeztek meg Pakson az ASE sporttelepen. A Harmad Gabival történt beszélgetés egy részletét hallhatják. Ugye a Richter Egészségvárosa Richter Gedeon enyerte egy kiemelt társadalmi felelősségvállalási programja, ami, mint mondtad, a prevencióról, az egészség megőrzésről szól főként, viszont 3,5 millió forint alaptámogatást ajánlott fel a Paksi Gyógyászati Központ számára a cég. Mire fordítanátok ezt az összeget, ami majd rendelkezésetekre áll, vagy kiegészíti a ti forrásaitokat?
3: A stratégiai célok között nem titok, az egynapos sebészetnek az újraindítása áll, illetve a CT-MIN diagnosztikai eszköznek a beszerzése. Az eszközöknek az egy része, az rendelkezésre áll a korábbi egynapos sebészetből, de a technológia fejlődik, ráadásul rohamosan, és új igények jelennek meg a szakorvosok részéről. Hogy a betegeket biztonságba tudjuk, mert ott már egy szolgáltatást igénybevevő betegről beszélünk, amikor az egynapos sebészet igénybevétele kerül szóba. Nagyon fontos egy megfelelő minőségű altatógépnek a működtetése. Ezért az egyik legfontosabb célunk az egy jó minőségű altatógép, a másik pedig egy diagnosztikai eszköz, egy úgynevezett OCT készüléknek a beszerzése. Nem titkolt vágyunk, hogy a forrás ettől több lesz, ami adományként össze fog gyűlni a Paksi Gyógyászati Központ részére, és további eszközöket tudunk még beszerezni. Tehát azért itt még vannak igények, tehát egy műtéti torony az egynapos sebészetbe, akár a kézi műszereknek a fejlesztése. Tehát azért célok vannak, most alapcélokat fogalmaztunk meg, és ha ezt elérjük, én azt gondolom, hogy akkor is boldogok leszünk.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti Körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenékküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
2: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenékküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT, mint mondottam, volt ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert, elismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenékküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézetei alapján nézi ezt a beruházást, és ha van sapka rajta, akkor azért, ha nincs sapka rajta, akkor azért. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság, tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk, hiszen a politikusok és a szakma elmondják a magukét. Én azt gondolom, hogy ennyi információt egy országos beruházásról még soha nem kapott a magyar társadalom, de mivel ezt a lakossági része nem hiszi el, vagy felülbírálja, ezért nekünk kell elmondani, hogy adott esetben mi a valóság. Nem? Eleve hidromorfillag előre bemérten működik a védmű tulajdonképpen, hiszen aki a Dunaparton töltötte a gyerekkorát és épített már homokvárat, aztán ezek az emlékei még nem olyan régiek, hogy ne emlékezne rá. Majd ezek után ugye végignézte mondjuk a szerencsétlen nepáli traumának a videóit a közösségi médián, azt tudja, hogy a víznek milyen ereje van és az hogy működik. Most innentől fogva mindenféle facebookos károgásnak meg alap nélküli szakmaiatlan véleménynek helye van, de nem érdemes komolyan venni.
0: Heti körkép.
1: A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók, vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor vállalkozásfejlesztési osztályvezető mondta el Pálfi Katalin kolléganőnknek.
3: 2024-ben indítottuk útjára a vállalkozásfejlesztési programunkat. Éppen most a napokban néztünk vissza, tekintettünk vissza az elmúlt időszak eredményeire. Egy nagyon szép felfutást mutat mind programok darabszáma tekintetében, mind a bevont vállalkozások tekintetében. Tavaly évben 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között, sőt a résztvevők között is, tehát egymás között is, és sokkal hatékonyabb mind az információszerzés, mind pedig a kapcsolatépítés, ugye ez is egy kiemelt területünk, vagy célunk kamaraként, hogy előmozdítsuk a vállalkozás közötti kapcsolatokat. Rendkívül színes programokkal és eseményekkel készülünk az idei év második félévében is. Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalomszerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
4: Képzések területén mit vállal a megyei kamara?
3: Az elmúlt időszakban immáron 15 képzési program kidolgozását valósítottuk meg. Ezeknek a képzési programoknak az az érdekessége, hogy ezek egy úgynevezett short képzések, tehát nem elhúzódó képzésekről beszélünk, hanem mindössze 2x4 órás jelenléti képzésről van szó. A köztes egy hétben pedig házi feladatot kapnak a résztvevők. Azt az egészséges egyensúlyt kell megtalálni, hogy hasznos legyen a képzés, de ugyanakkor hasznosítható tudást is adjon. És ez mondjuk sokszor nehéz megtalálni. De rajta vagyunk.
0: A Vételközlet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolic István Városi Könyvtárban a Szavak Ereje címmel. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott. Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz, az agy a szavak és a mentális képek ereje témakörben. Marton Renátával Páfi Katalin beszélgetett az előadás után.
2: Ezekben a percekben ért véget a Pákolic István Városi Könyvtárban Marton Renátának az előadása, összejövetele, mégpedig a Szavak Ereje. Ez egy sorozat tulajdonképpen, most már ez több éve folyik. A mai estén mi volt az, ami itt az érdeklődőket ide vonzotta hozzád? Azt tudom, hogy a te személyed is, mert hát sokan, nagyon sokan ismernek téged közelről is, és ezt a pozitivitásodat nagyon sokan magukba szippantják. Mi volt az, amit a mai nap folyamán, mai este folyamán feldolgoztatok?
3: Először is köszönöm szépen a kedves szavaidat, nagyon jól esik. Igen, arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, mert szerintem csak pár éve van a piacon, a külföldön is, akit úgy hívnak, hogy Tarasz Vart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak. Az egyik az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és megfigyelte azt, mert hogy pszichológus, meg pszichiáter is, mindenféle dologgal foglalkozik, ami ugye az emberi lelket, elmét segíti, javítja, előbbre viszi, hatékonyabbá teszi, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pácienseinek, az ez az álomtérkép, amit céltérképnek hívunk, vagy vision boardnak, és én erről szerettem volna beszélni, mert én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a forra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk. Erre fókuszáltunk ma, mert nagyon szeretném segíteni azokat, akik ugye érdeklődnek az önfejlesztés iránt, hogy segítsek nekik abba, hogy talán pszichológus segítsége nélkül is át tudják lépni azokat a korlátokat, határokat, vagy meg tudják ugrani azokat a kihívásokat, amik előttük állnak. És nekem tulajdonképpen az a célom, hogy mindenki saját magát megismerje, és saját magát fejlesz abba az irányba, hogy végül is a világunk sokkal jobb legyen, szebb legyen, és boldogabb emberek legyenek, éljenek benne.
2: Filmvetítéssel is színezted az előadást, ugye az érdeklődést fent kell tartani hosszan.
3: A sztori ereje, a történetek ereje az nagyon fontos, akkor, amikor beszeretnéd bizonyítani, hogy ez azért működőképes, amiről beszélsz, és akkor igazából egy ilyen film részletet is hoztam be a Titok című filmből. A Titok Merj álmodni, ez a cím, nagyon cuki film, és van benne egy pont ide tartozó rész, ami nagyon jól működik. Nem csak a filmből hozok részleteket, hanem a valóságos történeteket is beszoktam hozni.
0: Heti körkép.
1: Szombaton Nyéki hegyi piac volt Pakson. Kézműves termékeket árusító kistermelők érkeztek tejtermékekkel, füstölt húsárukkal, sajttal, zöldség és gyümölcs készítményekkel, horgolt

0: próbálunk így lépést tartani ezzel a trópusi időszakkal.
1: Mit kell tudni a homoktavisről egyébként, tehát milyen jótékony hatásai vannak?
0: Nagyon magas ugye a beltartalma, vitamin, C-vitamin nagyon magas benne, ugye a beta-karotin miatt van ilyen szép színe, amiből a szervezet A-vitamint állít elő, E-vitaminban gazdag, antioxidáns, az omega zsírsavak teljes palettáját tartalmazza, nagyon komoly szakirodalom van róla, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy utána nézzen az interneten. Nagyon jó a orvostani tulajdonságai, mind köszvényre, mind emésztésre, méregtelenítésre, az egészségünk megtartása érdekében elengedetlen, hogy fogyasszuk.
1: Ilyenkor ősszel érik be, ugye, a homoktöv is?
0: Októberbe érik, igen, körülbelül mind a kései szőlők, akkor ágeltávolításra szüretelünk, és az ágakat utána elvisszük egy üzembe, ahol ágastól, levelestől, gyümölcsöstől sokkolják, ugye egy gyors fagyasztáson megy keresztül, ez azért elengedhetetlen, mert ugye amikor leválasszuk az ágat a bokorról, akkor néhány óra múlva elindul az eredési folyamat. Az eredési folyamat előtt lesokkoltatjuk, utána megtisztítják, lerázzák fagyos állapotába, kiszelelnek belőle minden bele nem valót, és a gyümölcsöt zsákba teszik nekünk, és tartós fagyasztásra beteszik a mélyhűtőbe. Ezáltal, amikor mi feldolgozzuk, és a fagyott gyümölcsöt elővesszük, megmossuk, kiolvasszuk, akkor ugyanott folytatja, ahol szület után abbahagyta, és egy friss citrusos gyümölcsről van szó, és mi ezt minden hétvégén készítjük 52-szer egy évben, hogy mindig a frisset tudjuk hozni a piacra.
1: A homoktövisnek hány fajtája van, és melyik az, amelyikkel érdemes foglalkozni?
0: Alapvetően a homoktövis fogyasztás egy jó dolog, viszont elengedhetetlen, hogy tudjuk, hogy melyik fajtából készült az a gyümölcslé, amit éppen fogyasztunk. Mi az aszkólával dolgozunk, ez a többi fajtához képest kimagasló beltartalommal rendelkezik, a többi az nem gyógyászati szempontból értékes, hanem vannak például a habegó az olajhasznú, abból csak olajat sajtolnak, a másikkal csak ételt színeznek, az aszkóla a legjobb. Mi ezzel dolgozunk? Hát most már nagyon sok félét lehet találni neten, az a baj, hogy keresztezik, nagyon sok a csaló, és hogyha valaki arra adná a fejét, hogy ültessen homoktövist, akkor én ajánlom azt, hogy egy termelőhöz menjenek el, és ott őtőle személyesen egy nagy ültetvényből vásároljanak oltványt, mert ott garantálni tudják a minőséget.
2: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Szeptember 18-án veszi kezdetét a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál, amely két napon keresztül várja az érdeklődőket. Madura Tünde főszervező rádiónknak elmondta, hogy idén is számtalan programmal várják a résztvevőket, továbbá azt is elárulta, hogy a pénzdíjas Kalocsa Aranya főzőversenyre még mindig van lehetőség nevezni.
2: Az idei évben is számtalan programmal és eseménnyel készülünk ezen a kétnapos fesztiválunkon. Pénteken fogja kezdetét venni szeptember 18-án, méghozzá 5 órakor lesz az első programelemünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki a munkából még be tud majd csatlakozni, meg az iskolából, óvodából kényelmesen oda fognak érni majd az első programunkra, ami nem más lesz, mint egy akusztikus koncert Jimmy és Nika jó voltából, mert hogy a Gasztró udvar színpadán fog kezdődni maga a rendezvényünk, ott fogja kezdetét venni, és ugye, mint ahogy említettem, Jimmy és Nika fogja egy akusztikus formációval szórakoztatni a megjelenteket, amit pedig egy rendkívül izgalmas abba show fog követni a Super Troopers együttesnek a tolmácsolásában, és ugyanezen a helyszínen fogja majd este zárni az egész programot a Retro Leon zenekar, de hát előtte ugye, mint látható volt már a plakátjainkon, ugye több helyszínen zajlik az esemény, tehát hogy ugye a Gasztro színpad műsorait mondtam most el, de hát ne feledkezzünk meg az Anda 30 színpadról, ahol pénteken ugye a fő fellépőnk a Zenevonat szuper produkciónak lesz a koncertje, akik kiegészülnek ugye az LGT sztárjaival, úgyhogy 9 órakor ezzel a nagyszabású koncerttel fogjuk igazán megalapozni szerintem a hangulatot, és lesz még egy helyszín, mert ugye az előbb említettem, hogy több helyszínen fog zajlani ugye a rendezvény. A Gasztró udvarnak a színpadán levő programokat ugye mondtam, Jimmy és Nikát, Super Troopers, illetőleg a Retro Leon zenekarét. Az előbb említettem ugye az Anda 30 színpadon a Zenevonat szuper koncertjét, és hát van nekünk ugye egy harmadik színpadunk is, ez a házasságkötő pavilonban lesz, ahol a Weekend Freak Show fogja szórakoztatni az elektronikus zeneket belőit, úgyhogy szerintem a pénteki napon egy nagyon tartalmas délutáni esti programnak nézünk elébe, úgyhogy szerintem nagyon megalapozzuk majd a hangulatot itt a szombati nap tekintetében. A szombati nap lesz ugye, ahogy szoktuk mondani, a fő napja a rendezvénynek, és itt még kibővülnek a rendezvény helyszínek, tehát hogy még több helyszínen fog zajlani maga a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál, mert hogy a Paprika pódium is be fog csatlakozni ehhez az eseményhez, és kicsit így ki is emelném ezt a helyszínt, mert hogy ez a helyszín fog ugye helyet adni a Kalocsa Aranya főzőversenyére, aminek fontos tudnivalója, hogy egyébként még mindig lehet jelentkezni erre a pénzdíjas főzőversenyünkre, és én tényleg mindenkit arra buzdítok itt Kalocsa és környékén, hogy csatlakozzanak ehhez a főzőversenyünkhöz, mert egy rendkívüli jó hangulatú eseményről van szó, ahol a szakmai és társadalmi zsűri fogja bírálni majd az elkészült ételeket, és alapvetően semmi más kritériuma nincs, csak hogy kalocsai fűszerpaprika kerüljön az ételbe, tehát hogy mindenki, aki érez magában egy kis, nem tudom, elköteleződést a gasztronómia iránt, vagy csak érdekli, szerintem itt a helye ezen a főzőversenyen és a közösségi felületeinken, illetőleg a honlapunkon is lehet tájékozódni ennek a versenynek a részvételi feltételeiről, és hát ugye, ahogy említettem, igazán kecsegtető nyereményekkel és díjakkal készülünk, úgyhogy erre a főzőversenyre abszolút lehet még jelentkezni, nyitott ennek a jelentkezési határideje még, és ezen a helyszínen nem csak a főzőverseny kap helyet, hanem rengeteg gasztronómiai esemény is, mert hát ugye ez adja magát a gerincét ennek a rendezvénynek, én úgy gondolom.
0: Heti körkép.
1: Érték kritikák az 500 méteres páros indulás kapcsán az ASE világbajnok kenusait, Juhász Istvánt és Kollár Kristófot, ezért extra nehéz volt mentálisan a poznáni világbajnokság, amit tovább nehezített a fiúk és a magyar kajakkenu sporták számára fontos személy Boros Gergely világbajnok paksi kajakos elvesztésének híre is. Mindezek ellenére sikerült a dobogót megszerezniük, így felértékelődik számukra ez a bronzérem, nyilatkozta Juhász István kétszeres világbajnok kenus, akivel Harmad Gabi beszélgetett. A C2 500 méteren ugye bronzérmet szereztetek, és a döntő után mi volt bennetek? Inkább az, hogy ez egy újabb értékes érem számotokra, vagy az, hogy elvesztett arany, mondjuk így?
3: Egy-két hónappal ezelőtt úgy mentem ki, hogy én párosban érmet szeretnék szerezni, de hát ezt tudni kell, hogy érték kritikák a páros indulásunkat, és azért nem volt úgy könnyű felkészülni, hogy olyan kommenteket kapunk, hogy lehet, hogy vissza kéne lépjünk, mert ez nem a mi számunk, meg ez nem kéne, hogy induljunk. És ez kicsit olyan hangulatot teremtett a VB-re is, hogy egyszer azt hittem, hogy hú, most tök jó, dobogó, még akár nyerhetünk is. Kövi pillanatban meg az, hogy mit keresünk itt, és nem kéne, hogy itt legyünk. Hát így fölevezni egy döntőre, ahol olyan kiélezett mezőny van, hogy tényleg egy hiba, és elúszik akár az érem is. Hát így tényleg még extrán nagy teher volt. De szerencsére felénk billent az a 600-ad, és meg tudtuk szerezni azt az érmet, és így nekem felértékelődik az a bronzérem.
1: Abszolút, hát ezt a háttértörténetet tudva így ezt meg is értjük, én azt gondolom. Egyébként a két világbajnokság, ugye Milánó és Poznán gyakorlatilag egymásnak a tükörképe, ha mondhatjuk, mert mind a kettőn C4-ben aranyérmet szereztetek, és mind a kettőben Kristóffal a C2-ben pedig bronzérmet. Ezt azért úgy aláírtad volna egyébként a verseny előtt, tehát a világbajnokság előtt, hogy ha ez lesz az eredmény, az oké, azt én így aláírom.
3: Szerintem abszolút, igen.
1: Abszolút?
3: Igen, mert most ez így csúnyán fog hangzani, de 500 párosban, ha már van egy érmet, tök mindegy milyen színű, az már nagy dolognak számít,
1: nagy
3: abszolút. Ebben az olimpiai számban tényleg. Hát beértünk, és mondta a fotós, a magyarok fotósa, hogy ez második. És akkor kimentünk, ott közben megtudtuk, hogy harmadik, és oda mentünk a hangárba, a magyar csapathoz, és a gyúrók mondták, hogy hát közel volt ez a második. És én meg megnéztem, hát mondom, a negyedik az meg még közelebb volt, szóval, hogy szóval ezt lehet több oldalról nézni, de érem.
1: Érem, és ez a lényeg, és nagyon, tényleg nagyon ügyesek voltatok, pláne mondom, ezeket a körülményeket figyelembe véve elképesztő teljesítmény, én azt gondolom.

0: Heti körkép.
1: Pakson rendezték meg a múlt szombaton a Morgenkört pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kállai Éva rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótlás korú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball. Az országos sorozat főszervezőjével Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Javában zajlik a streetball itt Pakson a Morgenkurt pályán, és hát hatalmas széllel is meg kell küzdeni a versenyzőknek, és hát a résztvevőknek, mindenkinek egyáltalán, aki most itt kint szabadtéren van. A beszélgető partnerem Kállai Éva, aki szervezi az országos streetball bajnokságot. A paksi, ez a hanyadik állomása már ennek a sorozatnak?
3: Idén a 7. állomása a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetball Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgenkort pályán viszont második alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen kültéri pálya, és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen.
2: A versenyt milyen játékok, illetve milyen versenyszámok színesítették?
3: Külön a kenguru korosztálynak csináltunk egy büntetődobó versenyt, illetve a még kisebbeknek egy ügyességi versenyt. Három pontos, tubol, illetve szintén felnőtteknek is büntetődobó versenyt is rendeztünk, ami nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Különösen nehezített körülmények között, de ugye mindenki számára azonosak ezek az erős szél, de így még izgalmasabbá teszi a versenyt. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson, és így a paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára, ahol is a streetball döntőt, országos döntőt szervezzük. Minden állomásunknak a győztesei itt megmérkőzhetnek az országos győztes címért.
2: Mi az, ami motiválhatja a fiatalságot abban, hogy kosárlabdázzanak?
3: Szerintem a paksi atomerőmű csapata, ennek a tavalyi évi sikere az, hogy mind a Magyar Kupán, mind pedig a bajnokságban egy nagyon szép negyedik helyet ért el hatalmas küzdelemmel. Ez mind arra motiválja a fiatalokat, hogy nem csak a foci mint sport, hanem a kosárlabda is egy jövőt jelenthet. És szerintem ennek köszönhető az is, hogy ilyen nagy számban látunk kenguru és kisiskolás csapatokat a streetballon. Megérezték ennek a szabadságát, hogy milyen könnyű három játékost összeszedni, összeállni, másik három ellen is, kimenni a szabadtérre és játszani.
1: Az Országos Streetball Fesztivál kenguru korosztályában volt a legtöbb induló. A részecske gyorsítók elnevezésű paksi csapat nyert ebben a korosztályban. Jantyik Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron a döntő összecsapáson nagy küzdelemben múlták felül szekszárdi ellenfelüket. Ezen a napon nem is találtak legyőzőre, ezzel bejutottak a Magyar Kosárlabdázás napján szeptember 19-én megrendezésre kerülő országos döntőbe, mely a Hősök terén lesz Budapesten. A 11 éves Frigyesi Tomi 6 éve kosárlabdázik.
2: Ebben a pillanatban ért véget a streetballon a korosztályotoknak a versenye. Kikkel indultál, és mennyi meccset játszottatok?
4: Jantyik Milossal és Raut Áronnal indultam. Volt még egy játékosunk, de ő sajnos nem tudott eljönni. Először a csapatmérkőzéseket lejátszottuk, abból 3 volt. Játszottunk egy elődöntőt, most meg egy döntőt, szóval 5 mérkőzésünk volt összesen.
2: És mindegyik meccset magabiztosan hoztátok?
4: Igen, én magabiztosan, mindenki jól játszott szerintem, meg amúgy is.
2: Ti egy összeszokott csapat vagytok egyébként? Szoktatok rendszeresen együtt játszani?
4: Igen, szoktunk. Egész edzésen amúgy együtt vagyunk, meg meccseken is nagyon jól szoktunk összejátszani, szóval ebben nem volt amúgy nehézség.
2: Ez volt a cél, hogy döntősök legyetek?
4: Hát az volt a cél, hogy hát Milos, mi csapatkapitán, azt tűzte ki célnak, hogy jussunk el Budapestre, és hogy jussunk be ide a döntőbe, szóval amúgy meglett a... amit szerettünk volna.
2: És milyen csapatnevet választottatok magatoknak?
4: A részecske gyorsítók nevet választotta nekünk a Milos. Szerintem jó név, de nem a név számít.
2: Nem, de azért begyorsultatok, ahogy így elnéztelek benneteket elég sokszor.
4: Igen, sokszor.
2: Oké, és hát akkor hajrá Budapesten, a kosárlabdázás napján, ugye ott akkor az országos döntőbe szerepelhettek.
4: Ja, azt szeretnénk legalábbis. Hát az a cél, hogy legalább játszunk pár meccset, és ott élvezzük, hogy ott vagyunk a Budapesten, meg hogy játszhatunk, és hogy kijutottunk, ez a cél.
1: Számos paksi induló lesz még ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között az ASE 3x3-as felnőtt csapata Kraszna Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A paksi nép Dóra tripla és two-ball game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe.
0: Heti körkép.
1: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: mindjárt folytatjuk a Best of órával. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TOR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Mohammed bin Salman szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni huszi fegyveresek előre nyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők, pénteken írja az MTI. A portál értesülései szerint több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, hogy a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra, adta hírül az MTI. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenékküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
3: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenékküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert, elismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenékküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézetel alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helyben, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
2: Feszültségpanasz elhárítása miatt szeptember 17-én 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Dunaföldváron, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramkimaradás a Baros, a Jobbágyősök és az Árpád utcákat érinti. Az érintett házszámok pontos listája megtalálható a paksfm.hu hírek menüpontban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
4: Phil Collins, angol énekes, dalszerző, dobos, multi-instrumentalista. A 70-es években a Genesis nevű progresszív rock zenekarban bizonyított, mint egy elképesztően technikás, mégis valahogy érzelemdús játékkal bíró dobos. Hangja annyira hasonló volt az akkori frontember Peter Gabriel hangjához, hogy amikor együtt énekeltek, olyannak tűnt, mint egy kivételesen erős énekhang. Collins ekkoriban szerves részét képezte az együttes komplex szerzeményei megkomponálásának, de csak akkor lépett előre a dobok mögül, amikor Peter Gabriel távozott. Hamar nyilvánvalóvá vált frontemberi karizmája, és amikor az évtized végére trióvá csökkent a Genesis létszáma, dalszerzői vénája is kezdett megmutatkozni. A banda a meredek fordulattal popposabb irányt vett, Collins pedig egyre növekvő létszámú koncertjeiken és megasiker stúdió albumaikon brillírozott, hol dobosként, hol energikus előadóként. Első szólóalbuma 81-ben jelent meg, az egyébként rádióbarát, de helyenként sötétebb hangvételű dalokat magánéleti, főként a házasságával kapcsolatos konfliktusok ihlették. Ez egyébként visszatérő motívum a szövegeiben. A 80-as évek mind a Genesis-es, mind szóló sikereinek köszönhetően Phil Collins évtizede volt. Sokan, köztük ő maga is úgy érezték, hogy a csapból is az ő zenéje szól, ami részben valószínűleg nagyon jellegzetes énekhangjának is köszönhető. Technikai újításai is számottevőek. Gondolkodtatok már azon, hogy a 80-as években miért szólnak egy csomó dalban ilyen furán vízhangosan a dobok? Nos, a technikát Phil Collins találta fel, barátja Peter Gabriel szóló lemezének felvételekor, és hamar számos előadó és banda adoptálta az akkor futurisztikusnak ható hangzást. A Genesis utolsó 90-es évekbeli albuma után Collins néhány kevésbé jól szereplő kiadványjal is előrukkolt, miközben jazzdobosi tehetségét saját big bandjében kamatoztatta. 1999-ben a Disney felkérte Tarzan című rajzfilmje filmzenéjéhez, ezek pedig nagyon emlékezetes dalok lettek, a magyar változatban Ákos énekli őket.

Ez a Best of Óra mai sztár vendégünkkel. Egy óra egy előadóval minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Best of Star, egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Pax FM-en.

Phil Collins megkerülhetetlen alakja a mindenkori könnyű zenének. Ezer közül is felismerhető hangja, dinamikus színpadi jelenléte és érzelemgazdag, de nagyon technikás dobstílusa számos zenészt inspirált az évtizedek alatt. Bár némileg túlszaturált jelenléte miatt elsősorban pop előadóként gondolnak rá, ő maga inkább dobosként látja magát. A művészetéről szóló dokumentumfilm címe is ez lett, Drummer First, azaz elsősorban dobos. A mai Best of Start Phil Collins legikonikusabb sötét hangulatú szólódalával zárom, ez pedig az 1981-es In the Air Tonight.

0: Ez volt a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel. Minden vasárnap déltől egyig a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Star Portréval.
1: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
2: A mai játékkérdés úgy szól, hogy a C4 500 méteren kétszeres világbajnok kenu négyes melyik tagjának beceneve a Joni? Az A válasz szerint Hajdú Jonatáné, a B válasz szerint Juhász Istváné, a nyeremény 20 000 forint értékű vásárlási utalvány, amelyet a holnapi napon, vagyis hétfőn délelőtt 9 óra után fogunk sorsolni.
1: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
0: És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. szeptember 13-án vasárnap 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. A dezinformációk elleni küzdelem, a TEIT szerepe a fenéküszöb beruházásban. Adományosztás lesz Németkéren. A Paksi FC a második otthona Szabó Jánosnak. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
3: A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenéküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
4: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenéküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenéküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézete alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
3: Szeptember 19-én rendezik meg a Duna-Kömlődi Szüreti Napot. Szél Benyámin, a körzet önkormányzati képviselője a felvonulás részleteiről beszélt rádiónknak.
5: Maga a gyülekező az egykor kezdődik. Ez egy fontos különbség az előző évekhez képest, mert egy fél órával előrébb jöttünk. Ennek az oka az, hogy kicsit több az előadónk, mint tavaly, és ezért így fél órával előrébb kellett csúsztatni az egész programot. És fél kettőkor pedig polgármesteri köszöntővel kezdődik az egész műsor, és onnantól rögtön indul is maga a menet. És ugye a meneten belül lesz egy konkrét program, a buszfordulónál lesz a Sarkaláb táncegyüttesnek a műsora, majd amikor a menet eljut egészen a Présházsorig, akkor majd ott lesz a Táncolj önmagadért tánccsoportnak a műsora. Tehát maga a felvonulás rész és az azt kísérő programok azok például így fognak kinézni.
3: Rostani Katona Katalin, a településrészi önkormányzat tagja, a szüreti felvonulás kapcsán elmondta, hogy idén is lesznek lovasok, és emellett a Duna-Kömlődi gazdák is csatlakoznak a menethez.
6: Hát az évek során azért egyre kevesebb sajnos ugye a lovas társadalom, ha fogalmazhatunk így, illetve az, hogy a környékben is azért vannak ugye más rendezvények, szüreti napok, stb. És ilyenkor mindig megoszlanak. Tehát most is például a madocsaiakkal már beszéltünk, és tehát ők azért jelezték, hogy Györkönyvben is ugye ezen a napon lesz születinap, így megoszlik. Tehát érkeznek Matocsáról ugyanúgy a lovasok, nyilván nem azzal a létszámmal tudnak jönni, mint amelyben nyilván mi szeretnénk. De helyette én azt gondolom, hogy kárpótolja az, hogy egyre több a helyi gazdánk, akik a kis traktorral, fűnyíró traktorokkal, vagy egyéb mezőgazdasági gépekkel, talán nem is tudom, ilyen rotakapa-szerűnek gondolnám azt a kis csettegőt, amivel felvonulnak a fiatalok, és egyre többen jönnek, és a fiatalabb generációk is csatlakoznak.
0: Fox FM hírek.
3: Közönség találkozót tartanak a Györkönyi Pincehegyi Cimborák szeptember 19-én a Györkönyi Pincehegyen. Nemes Imre az együttes vezetője rádiónknak elmondta, hogy nagyon szeretnek nótázni, de a fellépéseik mellett más közös programokat is szerveznek.
7: Mi a férfias nótázás hagyományát nem ápoljuk, mert nem beteg, hogy ápoljuk, hanem inkább próbáljuk követni. Hát ilyen értelemben egy kicsit utolsó mohikánok vagyunk, mert tényleg ezt mi láttuk, vagy hallottuk a elődeinktől, és akkor próbálunk így élni. Nagyon élvezzük ezt egyébként önön magában is. Tehát nem csak a fellépések vannak, meg nem csak a próbák, hanem vannak baráti összejövetelek, meg vacsorák, meg ebédek, borozgatások. Ugye Jani bácsi is, hát egyrészt nem csak a legjobb, vagy az egyik legjobb hangú hát tagunk, hanem boros gazda egyszer s mind, meg vannak mások is. Úgyhogy hát ez úgy egész évben kitölti a maradék kis életünknek egy részét.
3: Krémer János, a Pincehegyi Cimborák tagja arról mesélt rádiónknak, hogy az ország minden területére eljutnak fellépőként.
8: Az ország minden területén megfordulunk, itt Zalaapátitól kezdve katonadal fesztiválokon tényleg azt mondom, óriási sikereket adattunk, vagy kaptunk visszajelzéseket, amikor már bemondják, hogy a Pincehegyi Cimborák következnek Györkönyvből, akkor már fütyülnek, tapsolnak, örüljenek az emberek. Most a legutóbbi fellépésünkön, tehát öröm volt megnézni azokat a fotókat, amit Marika készített, amikor jövünk, de a színpad, gyakorlatilag azok az emberek, akik fölléptek, megkérték őket, hogy gyönjünk föl a színpadra, aki csak fölfér, hát rengeteg ember, harmonikások játszottak, és azt onnan, mikor levonultunk, hát az egy öröm azt a képet megnézni. Tehát mindenki tombol.
3: A Paksi Kistérségi Szociális Központ család és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást tart rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata a közösségi oldalán. Az adományosztásra szeptember 17-én csütörtökön 11 órától kerül sor a németkéri családsegítő irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani. Feszültségpanasz elhárítása miatt szeptember 17-én 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Dunaföldváron, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramkimaradás a Baros, a Jobbágyősök és az Árpád utcákat érinti. Az érintett háztámok pontos listája megtalálható a paksfm.hu hírek menüpontban.
0: És most sporthírek a Paksfm-en.
3: Második otthonának tartja a Paksi FC-t Szabó János, aki a 400. NB1-es mérkőzését játszotta augusztus 29-én a Paksi FC színeiben. A klub ikonikus játékosa bár nem a számok embere, de rádiónknak úgy fogalmazott, hogy elégedett ezzel a meccs számmal.
9: Én ugye ott lakom a stadion mellett, minden nap elmegyek mellett, minden nap látom, minden nap ott vagyok. Tehát igazából nekem ez egy olyan, mint hogyha egy második otthonom lenne. Nyilván persze elégedett vagyok, ha ezt azt mondják 18 évesen, hogy ennyi meccsem lesz, és itt játszhatok ennyi meccset, akkor az vígan aláírtam volna. Hál' Istennek ez most meg is történt. Valóban nem vagyok a számuk ember, annyira nem szoktam foglalkozni ezzel, de hál' Istennek vannak a klubnál, akik foglalkoznak ezzel.
3: A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Amikor adódik egy olyan helyzet, ami szerinted egyáltalán nem vicces, de mások körülötted egyszerűen mindenki nevet, akkor téged elkap a nevetés, és sodrózsz te is, vagy pedig inkább megmaradsz lévius, és figyelgeted, hogy hát ez igazából ez nagyon nem vicces, amin itt most mindenki nevet.
2: Hát attól függ, tehát hogyha valami humoros akar lenni, nem bánt senkit, és nálam nem üti meg a nevetési szintet, és mindenki megszakad, akkor nyilván én is mosolygok, de ez egy ilyen udvariassági dolog. Más. De ha mondjuk bántás ér valakit, amit valaki viccesnek, vagy minden jelenlévő viccesnek tartja, igen, az, hogy mondjuk gúnytűznek valakiből, az biztos, hogy nem fogok nevetni velük, se illemből, semmiért. Inkább az dühöt vált ki belőlem.
1: Szóvá teszed?
2: Biztosan.
1: Mondjuk úgy, hogy ti ezen nevettek?
2: Nem, hát az a minimum, hogy ezt mondom, hogy ti ezen nevettek, biztos, hogy tovább mennék.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Biztos, hogy tovább mennék.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Amikor még mondjuk tinédzser korunkban, vagy 20-as éveinkben, amikor még itt szeretnénk tartozni valahová, akkor lehet, hogy ezen nevetünk, és úgy teszünk, mintha vicces lenne, csak azért, hogy elfogadjon az a közösség. És aztán nyilván, ahogy kialakul az embernek az egyénisége, meg már nem feltétlen sodródik az árral, vagy akar minden áron tartozni valahová, akkor azért lehet, hogy felvállalja ezt, hogy ez inkább ciki, mint hogy vicces lenne. De bántani ezért nem bántok senkit, hogyha valakinek mondjuk nincs humorérzéke, vagy nem jók a poénok, amiket szór. Nem jók a poénok. Ha vannak, mit tudom, egy többen, és egyet kipécézve, így nagyon gúnyosan kinevetik, de úgy, hogy ez szerintem egy kicsit ilyen szándékos is, mert sokan ezzel leplezik a saját zavarukat, igen, hogy azzal mutatják magukat erősnek, hogy bántanak így másokat, mert ezt mondjuk nem csípem.
1: De véletlenül is egyébként tényleg bele tud keveredni az ember, hogy mindenki nevet, ahogy mondod, és a közösséghez tartozás élmény, hogy akkor véletlenül belekeveredik az ember is, hogy már te is nevetsz.
4: Igen.
1: De akkor most már azt mondod, hogy most már vagy annyira Klára.
4: Azt gondolom, hogy most már megérettem arra, hogy így ne feltétlen tartozzak csak azért egy ilyen csapathoz, akik így nevetnek másokon, vagy akik minden áron akarnak valami vicceset mondani.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
5: Hogyha valaki mesél. Vicceset, vicces a sztori, mit tudom én, a maga módján.
1: Hát a maga módján.
5: Mondjuk nem annyira, akkor én nevetek, lehet, hogy nem annyira intenzív és hosszú az a fajta nevetés, de nem fogok dacolni a tömeggel.
1: Egyébként pedig most gondoltam csak bele abba, amit mondtál, hogy tulajdonképpen a nevetés is tud nevetést kiváltani. Tehát, ha összejön egy társaság, akik nevetnek, akkor te már csak azért is nevetsz, mert te is örülsz annak, hogy de jó, nevetnek, és a nevetésük miatt is nevetsz.
5: Nekem ez megy, igen.
1: Hát, vannak egyébként, nem tudom, vannak-e most is, de én hallottam már olyan csoportokról, akik összejárnak, direkt hangosan elkezdenek nevetni, hogy aztán a többiek is bekapcsolódjanak.
5: Ez érdekes.
0: Ez a Star Portrait. Hamarosan folytatjuk.

0: FM.
1: Box FM.
2: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: Keleti Andrea, táncművész.
4: Az én életemben én azt gondolom, hogy az én mosolyom, az én nevetésem az egy kicsit a védjegyem is. Tehát, hogy én a napnak a jelentős részét munkával töltöm, és hogyha ezt nem egyedül teszem, hanem valaki van, akkor ott azért biztos, hogy miután megbeszéltük a fontos dolgokat, akkor utána biztos, hogy valami könnyebb témára váltunk és nevetünk, vagy például a tánciskola, tehát hogy azért jönnek oda hozzánk az emberek, mert a nevetős Keleti Andrához szívesen csatlakoznak, és akkor azért maradnak ott, mert kiderül, hogy ő tényleg nevetős, és hogy ott van egy jó hangulat végig.
3: És akkor tulajdonképpen van benned egy olyan vágy is, hogy mindig a másik embert megnevettetni?
4: Nem feltétlen nevettetni.
3: Tehát, jó kedvre, hangulni?
4: De egyébként gyakran mondom a kollégáknak, hogy a mi szakmánk az, pirosor és a bohóc. Tehát, hogy azért jönnek hozzánk az emberek, hogy jó kedvre derüljenek. Tehát a nevetés nem mint jaj, de vicces voltál, hanem hogy sugárzod egy kicsit ezt a pozitív gondolkodást, ezt a pozitív energiát és a jó kedvet. Tehát, hogy jó érzés vele lenni.
3: Az előbb majdnem megkérdeztem a bohócot egyébként, de most mondod magadtól, te szereted a bohócokat?
4: Van,
3: de tényleg igazi? Tehát fel is teszed néha viccelődni?
4: Fel nem teszem, de egy volt egy időszak az életemnek, hogy hordtam a ridikülömben magamnak, hogy emlékeztessem magam, hogy én vagyok akinek. Aki vagy, erre, ez a hivatás.
3: Vagy titkon készültél valamire, hogyha eljön az a szituáció, akkor felteszed?
4: Próbálkoztunk egyébként, tehát amikor még a tánciskolánk arra a pontra jutott, hogy csináltunk ilyen családi napokat, amikor hogy becsalogassuk a felnőtteket meg a gyerekeket, és akkor kitaláltuk a kis kolléganőkkel, hogy mi lányok, mi bohócnak öltözünk. Mert hát egy óvodás, hogy fog örülni ennek, hogy helyes bohóclányok táncolnak velük, és akkor sokkal könnyebb lesz őket fölállítani, és akkor ott 60 gyerek együtt táncol, és hú de mókás lesz.
3: Sikerült.
4: És képzeld, hogy a gyerekek legnagyobb része még a bájos lánybohócoktól is fél.
3: Látod, ez az. Igen. Sokan félnek a bohócoktól.
4: Pedig helyesek voltunk, tehát kis cofot raktunk, órunk volt, ceplősek voltunk, csodaszép színes ruhákkal, virágokkal. Félnek a bohócoktól, valamitől a gyerekek. Szerintem helyesek voltunk.
3: Mindenki elmenekült aznak?
4: Nem, nyilván nem mindenki menekül el, de hogy ezt meg kellett tapasztaljuk, hogy a gyerekkorán nincsen piros sorú bohóc.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
1: Ez a Paks FM.

0: Millás reggeli. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van benned olyan vágy, amikor összetalálkozol emberekkel, hogy megnevettesd őket?
2: Ez gyakori, igen. Vagy jókedvre deríteni őket. Sőt, azt mondhatnám, hogy ilyen alapattitűdöm.
3: Varga Livius.
2: Most az ilyen üres jópofáskodásról leszoktam már, meg nem tudom milyen, hogy mondják ezt a presszóhősködésről. De ha valakiben azt látom, hogy van egy vevő mondjuk egy humorra, teszel egy enyhén szarkasztikus megjegyzést, vagy valamiben egy kicsit cinikus vagy önmagaddal, és neki akkor az bejön, az biztos, hogy az nekem örömet okoz, és akaratlanul is ismételni fogom azt a stílusú poént, vagy ilyesmi. Tehát ez bennem van egy ilyen hajtóerő. A szórakoztatás vágya, de hát, hogy mondjam, ösztönösen is, meg a szakma szerint is a szórakoztatás az egyik szakterületem, vagy az egyik oszlopa az én foglalkozásomnak.
1: Direkt nevettetni szoktad magad?
4: Szerintem ez egy természetes történet, hogy akár egy ilyen tudatos lépés, hogy na most akkor elkalandozok a vicces videókhoz, és akkor azokat nézegetem.
1: Szoktad?
4: Szoktam, és kapom is folyamatosan őket. Kedves barátaim ezekkel ellátnak. Rengeteg van a világháló.
1: Hát persze, hogy... csak biztos van, aki meg se kapja, meg se nézi. De te például az az ember vagy, aki tudja,
4: hát, hogy... Hát, hogy szerencsés vagyok. Hogy
1: igen, neked küldik is.
4: Küldik, hát... nem is kell keresni.
1: Nikolasznak kell küldeni, mert ő szereti, és te tényleg szereted is.
4: Nem mindegyiket, de azért van egyfajta humor, amit szeretek.
1: És mi a helyzet a kinevetéssel? Te akár gyermekként bármikor az életben éltél már meg olyat, hogy valami miatt kinevettek?
4: Hogy konkrétan kinevetés volt-e, lehet, hogy az volt. Én nekem nagyon-nagyon magas szoprán hangom volt gyerekkoromban, és nagyon korán kezdtem el énekelni. És hát ugye az összes tanárnéni azt nagyon-nagyon szerette ezt a fajta történetet bennem, hogy hát itt van a srác, aki énekel, mindent is énekeljen ő az összes eseményen, és hát tudom, hogy már az akkor kialakulóban lévő alfahím osztálytársaim nem mindenki szerette a zenét, és nem mindenki szerette az éneklést, és egy srác, ha énekelt, akkor nem feltétlenül volt az mindig menő. Egy kortól szerintem nagyon menő, amikor rájössz, hogy ez egy eszköz tud lenni, és ez egy tök pozitívum, de vannak szerintem olyan évek, amikor ezt nem így éled meg. Nekem is volt ilyen, pont emiatt, mert magas hangom volt, népdalokat énekeltem, népdalokat is. És volt, hogy a srácok azért gúnyolódtak emiatt velem.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
5: Hát erről mesélhetnék, hiszen én is tanítok, és sok olyan gyerek van, aki nagyon-nagyon frusztrált. Vagy akinek egyszer azt mondták, hogy te ne énekeljél, és kórusba ezért nem mer elmenni, ezért nem mer énekórán énekelni, mert egy valaki egyszer azt mondta, hogy nem jó. Ha sokan mondják, azon már érdemes elgondolkodni, hogy nem biztos, hogy a világ a hülye, lehet, hogy tényleg nincsen hallásod, de hogy nagyon mély sebeket tud ez okozni valakiben, hogyha kinevetik.
1: Egyetlen egy mondat, vagy egy kinevetés.
5: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Paks FM.
7: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A sztárportré most folytatódik.
2: Hajdú Klára énekesnő.
3: Sírva nevetni, vagy nevetve sírni?
4: Szerintem inkább sírásból induló nevetés.
3: Sírásból nevetés.
4: Az, hogyha így valaki mondjuk közben felvidít, vagy megpróbál, tehát mondjuk a párom is szokott ilyet, hogy megpróbál felvidítani.
3: Hát,
4: úgyhogy olyan inkább előfordul, hogy abból így, vagy az ember rájön, hogy ez nem is annyira fontos, vagy ezen most miért idegesítem magam, és akkor egyszer csak elkezd nevetni.
3: És megtörténik, és ha azt a pontot megvizsgáljuk, hogy amikor átvált a sírásból a nevetésbe, hogyha pont azon a ponton vagy, és ha megnézzük visszafelé, hogy amikor a nevetésből az ember könnyekig nevet.
4: Hát olyan van, hogy könnyekig nevet, de olyan, hogy igazából sírás lenne, tehát hogy a váltás az inkább fordítva van. De volt egyébként, most, hogy mondod ilyen. Az egyik, amire nagyon emlékszem, az a zeneakadémiás felvételim volt, mert előző éjjel én akkor a Balázs Elemér Grupban már énekesnő voltam, és egy nagy fesztiválon játszottunk, és visszajöttem, és másnap nekem ott kellett lennem 8-tól
3: reggel.
4: X-ig, igen, és akkor sorra kerültem, leénekeltem az enyémet, de az a várakozás, mire mindenki végig énekli az övét. Voltunk vagy 30-an vagy 40-en, akik eljutottunk az éneklésig. És aztán vártuk azt a pillanatot, hogy kitegyék a fali újságra a neveket. És amikor megláttam az első helyen a nevemet kiírva, akkor tényleg kiszakadt belőlem a sírás örömömben. Én nyilván megkönnyebbültem, mert azért erre éveket készültem, hogy ott lehessek. És azért ott egy ilyen nagyon furcsa állapotba kerültem.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM. Összeg.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
0: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
2: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példán a 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169 000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
3: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
4: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
3: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
4: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
3: Ez eléggé a város széle.
4: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
3: Tényleg? Mondd a számukat.
4: 0629-411-071.
3: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
4: PT Autókozmetika 0629-411-071.
3: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület 2 kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
6: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
7: Yeah.
8: Harry Styles.
9: Doja Cat.
8: Kid Laroi.
10: Box FM.

0: Paks FM.
1: Paks FM.
2: A Sztárportré most folytatódik.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Érdekes, mert ugye azt a maga a pszichológia tudománya rég földerítette már, hogy a sírásnak meg a nevetésnek a fiziológiai megnyilvánulásai azok 90%-ban még talán többen azonosak. A pulzusod, a verejtékezésed, a pupillád, a légzésed, a nyál, tehát a fiziológia, tehát a testtel kapcsolatos dolgok, igen. Még a rekeszizom mozgás is ugyanaz. Szinte, mintha csak a címke lenne más. Az meg a tudat mélyen van.
5: És főleg a kettőből néha átmegy, tehát néha neked is volt már.
4: Ugye, hogy megy, igen.
5: Na,
4: igen.
5: Tehát, hogy egyikből átmész a másikba, a másikból az egyikbe volt, vagy van néha ilyen átmeneted, hogy...
4: Mondjuk temetésen röhögögöcs.
5: Hát jó, hát lehet éppen.
4: Az milyen kellemetlen. De erről nem beszélhetek. Át lehet tenni sírásba. A nevetés az pedig egy... automatikusan kicsalja a könnyeket egy idő után, nem?
5: Hát nem tudom, nem mindenki.
4: Neked nem?
5: Hát én magamról el tudom képzelni azt, amikor egyikből a másikból hullámzóan.
4: Az a klasszikus sírva röhögés, az nálam sokszor megtörtént. Tehát, hogy az pusztító röhögés.
5: Kacagsz, potyog a
4: könnye, ahogy
5: de
4: kell.
5: De az nem az, szerintem, mert igazából ott csak nevetsz. Én igen? Arra a fajta nevetésből sírásra gondolok, amikor valaminek nagyon-nagyon örülsz, boldog vagy, és a fáradtságtól pedig az az egész eddigi nagy folyamatnak a fáradtsága pedig átmegy egy kicsit sírásba is, de közben örülsz, de közben a fáradtságtól mondjuk sírsz is egyben, és minden jön ki egyszer. Nem?
4: Nem, de láttam már ilyet. Filmben.
5: Na.
4: Egyszer terápiában is. Na, mit szóltam?
5: Ja, hát. De van ilyen.
4: Igen, tudom. Nálam a feszültségből, én nem emlékszem, hogy ilyen nagy feszültségből nevetés vagy sírás jött volna ki. A megfeszített munka után, amikor megoldódnak a dolgok.
5: Igen.
4: Nagy üdvrivalgás vagy kiáltás, ilyen emlékszem. De röhögögöcsre nem.
5: Nem. Viszont akkor fordítva, ugye, vagy hogy te sírásból tudsz nevetni?
4: Igen, többször volt, persze.
5: Hogy megnyugtatnak, vagy felnevetni?
4: A legutóbb nagyon jó barátomat vesztettem el, és a temetésen többször volt az, hogy azért, hogy ne hogy folytában zokogva beszéljek, mert én voltam ott egy kicsit egy ilyen ceremónia vezető is, és egy csomószor humort kellett beletennem, hogy tudjak nevetni, ne zokogva, eleve tudjak beszélni, mondjuk mikrofonban, meg ilyenek, magánbeszélgetésekben ugye, ami van a tor során, mindenkivel egy kicsit beszélgettem, állandóan jött a sírás, vagy a másikban volt sírás, és akkor tettem át nevetésbe, oldottam meg egy vicces történettel, és oldottam a dolgot. Ott is abban a szituációban ez természetesen nem volt szentségtörés, hanem mindenki akart jókedvvel is emlékezni a közös barátunkra.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.

0: XFM. Összeköt.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Takács Nikolasz.
3: Valahogy mindig megijedek attól, amikor nagyon-nagyon nagy az öröm, vagy nagyon nagy a boldogság, mert cseng a fülemben az a mondat, hogy majd sírás lesz a vége.
4: De hát ezt csak gyerekként mondták nekünk a szülőnk. Hogy...
3: Igen. És ez annyira belénk van kódolva, hogy én nem azt mondom, hogy nem tudom megélni az örömöt, vagy a boldogságot, de már egy pici kis szorongás talán ott van tudat alatt, hogy most majd sírás lesz, vagy egy tragédia lesz a következő?
4: Hát tulajdonképpen sírva megszülettünk. Már önmagában a születés azt mondjuk egy öröm, persze sírás lesz a vége, mert ki fogunk lépni, tehát mindenképpen sírás lesz a vége, nem?
3: Én bízom benne, hogy az a fajta sírás lesz, ami az örök boldogsághoz fog majd vezetni.
2: Varga Livius, pszichológus, tréner, zenész.
5: Arra emlékszem, hogy amikor a Brian életét meg a gyaloggalopot néztük először, akkor végig szakadtunk a röhögéstől, ugye így fogalmaztuk meg. Az egy görs volt, az egyik görsből a másikba estünk. Poénokról maradtunk le, mert az előzőn még... De ez is egy olyan dolog, hogy az egy abszolút humorra való első találkozás volt. Taroló, pusztító. De a 27-e, amikor találkozol, hiába más a téma, nem lesz rád olyan hatással.
4: Más lett az igényed.
5: Más lesz az igényed, igen, ezt nyugodtan mondhatom, az enyém is más lett. Uh-huh. És maga a jókedv, meg a vidámság, meg a derű, ezek viszont nagyon közel állnak egymáshoz. Tehát, hogy reggel szívesen ébredek, és rengeteg olyan öröm van az életben, amitől derűs vagyok. Röhögőgörcs, de rég kaptam röhögőgörcsöt. Ez szerintem az iskolában volt nekem, még talán az egyetemen is. Az egyetemen még volt.
4: Hát röhögőgörcs.
5: Van egy színész történet erről, hogy színész csoport volt, valaki valamit mondott a faluban, és a színész csoport vezetője. Felröhögtek a színészek, és nagyon kínos lett, mert ez nagyon rosszul esett a falusiaknak. És akkor ugye a fogai között mondta, hogy tedd a sírásba! Mint színészi eszköz, azt az energiát át tudta tenni sírásba.
4: Jó ötlet.
5: Hangos zokogásban tört ki a színésznő, mert elkezdett valakit kinegetvetni. Azt hiszem, a Major Tamásról van ez a sztori, hogy ő mondta át a színésznőnek, a társulatának, hogy tedd a sírásba, mielőtt meglincselik őket.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ez a

0: Gryner. Paks FM. Összeköt. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA a 2001. szeptember 11-i merényletek 25. évfordulóján, adta hírül az MTI. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Szeptember 25-én rendezik meg a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényt, adta hírül az MTI. Ennek keretében a hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Hungaromet Nonprofit ZRT. A Dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenéküszöb beruházása a kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
2: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenéküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenéküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézete alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
1: Szeptember 19-én rendezik meg a Dunakömlődi Szüreti Napot. Szél Benyámin, a körzet önkormányzati képviselője, a felvonulás részleteiről beszélt rádiónknak.
3: Maga a gyülekező az egykor kezdődik. Ez egy fontos különbség az előző évekhez képest, mert egy fél órával előrébb jöttünk. Ennek az oka az, hogy kicsit több az előadónk, mint tavaly, és ezért így fél órával előrébb kellett csúsztatni az egész programot. És fél kettőkor pedig polgármesteri köszöntővel kezdődik az egész műsor, és onnantól rögtön indul is maga a menet. És ugye a meneten belül lesz egy konkrét program, a buszfordulónál lesz a Sarkaláb táncegyüttesnek a műsora, majd amikor a menet eljut egészen a Présházsorig, akkor majd ott lesz a Táncolj önmagadért tánccsoportnak a műsora. Tehát maga a felvonulás rész és az azt kísérő programok azok például így fognak kinézni.
1: Rostani Katona Katalina településrészi önkormányzat tagja a szüreti felvonulás kapcsán elmondta, hogy idén is lesznek lovasok, és emellett a dunakömlődi gazdák is csatlakoznak a menethez.
4: Hát az évek során azért egyre kevesebb sajnos ugye a lovas társadalom, ha fogalmazhatunk így, illetve az, hogy a környékben is azért vannak ugye más rendezvények, szüreti napok, stb., és ilyenkor mindig megoszlanak. Tehát most is például a madocsaiakkal már beszéltünk, és tehát ők azért jelezték, hogy Györkönyben is ugye ezen a napon lesz szüreti nap, így megoszlik. Tehát érkeznek Madocsáról ugyanúgy a lovasok, nyilván nem azzal a létszámmal tudnak jönni, mint amelyben nyilván mi szeretnénk. De helyette én azt gondolom, hogy kárpótolja az, hogy egyre több a helyi gazdánk, akik a kis traktorral, fűnyíró traktorokkal, vagy egyéb mezőgazdasági gépekkel, talán nem is tudom, ilyen rotakapa-szerűnek gondolnám azt a kis csettegőt, amivel felvonulnak a fiatalok. fiatalok, és egyre többen jönnek, és a fiatalabb generációk is csatlakoznak.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

Topiktól és Becky G-től szólt a Sorry Papi. Ezzel meg is kezdtük a délután 2 órát így vasárnap, a mikrofonnál pedig a Paks FM stúdiójában. Innentől egészen este 6-ig Strasser Adler hozza és szolgáltatja a jó hangulatot. Maradjatok velem, nem sokára beszélünk a mai világnapunkról, ami a programozóké, illetve van nekünk nyereményjátékunk is, ami a Facebookon folyik, arról is hozok egy-két érdekességet és a mai kérdést. Nos, olyan Switch Disco-tól az I Found You.

mennyire vagy otthon a vizen. Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pos.

A New Level Empire és a Groovehouse-tól szólt a Miért lettél más? Most pedig rákanyarodunk a mai nap világnapjára, ami nem más, mint szeptember 13-án a programozók napja van, akik nélkül valószínűleg nem telefonálnánk, a bankkártyánk sem működne, a közösségi média és lassan az autók sem működnének. És hogy miért pont szeptember 13-a? Azért, mert 2026-ban az év 256. napja. A 256 pedig a programozásban különleges szám, 2 a 8-on, vagyis 256, és a 8 bites byte-ot 256 különböző érték ábrázolható, 0-tól 255-ig. Szökő évben egyébként egy nappal korábban, szeptember 12-én jön el a 256. nap, úgyhogy ha ma van programozó ismerősöd, ma lehet neki írni, hogy boldog programozók napját, és ha nem válaszol rögtön, valószínűleg éppen ezt javítja, amit tegnap még biztosan működőnek hitt. Menjünk tovább zenével, a programozókból most ennyi, jön Becky Hilton Last Time.

0: This is the end, this is the end of me. Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: Hozom is a mai kérdésünket, ami a Facebookon megtalálható a Paksi FM oldalán. A világbajnokok játék a vasárnapi kiadása a Nike Bolt Paks támogatásával. A mai kérdés pedig úgy hangzik, hogy a C4-es 500 méteren kétszeres világbajnok kenu 4-es melyik tagjának beceneve a Joni? Az A válasz lehetőség szerint Hajdú Jonatán, a B válasz lehetőség szerint Juhász István. Ma estig várjuk a megfelelő válaszokat komment szekcióba, még egyszer a Paks FM Facebook oldalán. Játsszatok és nyerjetek értékes utalványt!
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20.000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: Szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: De jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számukat!
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álom otthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Mohammed bin Salman szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni huszi fegyveresek előre nyomulásának megállítása érdekében. Közölték amerikai tisztségviselők, pénteken írja az MTI. A portál értesülései szerint több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, hogy a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kéktúrázás napja programra, adta hírül az MTI. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kéktúrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kéktúrát és az alföldi kéktúrát. A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenékküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
5: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenékküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert, elismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenékküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézetel alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
4: Feszültségpanasz elhárítása miatt szeptember 17-én 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Dunaföldváron, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramkimaradás a Baros, a Jobbágyősök és az Árpád utcákat érinti. Az érintett háztámok pontos listája megtalálható a paksfm.hu hírek menüpontban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

Ez Still Soul, a Touch Me, folytatjuk 3 óra után is a jó hangulattal itt a Paks FM-en. A következő percekben itt lesz velünk Benson Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else, utána még Zola, Dove Cameron, Minelli és a Kowalski meg a Vega is. Utána pedig nézzünk egy kis program lehetőséget, össze sem áll le az élet, megyünk tovább és rengeteg programunk van. Most szóljon Benson Boone!

Mennyire vagy otthon a vizen? Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportból.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 15-én Pakson lesz előadás, Janikowski 100 zenés felolvasó színház, kedden 17 órától a Csengédén és Kulturális Központ könyvtár galériáján. Szeptember 15-én Szekszárdon nyílik kiállítás 40 év fazekasság. Kedden 17 óra 30-kor lesz a megnyitó a Babits Mihály Kulturális Központ Bakta galériáján. Szeptember 16-án 19 órától Szekszárdon a Babits Mihály Kulturális Központban Best of Hungária koncert legendás Hungária dalokkal jön. Szeptember 19-én Szekszárdon jönne szüreti felvonulás, szeptember 17-én Kalocsán lesz koncert Hulló levelek szárnyán, őszköszöntő irodalmi hangfürdő Mihó Izabellával. Szeptember 17-én csütörtökön 18 órától a Kalocsai Tomori Pál városi könyvtár kölcsönző termében. Szeptember 19-én Pakson lesz koncert Oswald Marika a tűzről pattant. Szeptember 19-én 18 órától a Csengédén és Kulturális Központban. Kalocsán Fesztivál lesz szeptember 18 és 19-e között, jön a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál Kalocsán az Érsekkertben. Szeptember 19-én Simontornyán jön a születi felvonulás és bál, 10 órakor kezdődnek a programok, és 20 órakor még bál a Freund művelődési házban, ezzel ér véget a program. Illetve ma játszik a Rákóczi Filmszínház is, 16 órától a TAD és a Csodalámpa, 18 órától az Oasis, Don't Look Back in Anger, és 20 óra 30-tól Csak egy éjszakát játsszák a moziban.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: Hozom is a mai kérdésünket, ami a Facebookon megtalálható a Paks FM oldalán. A világbajnokok játék a vasárnapi kiadása a Nike Bolt Paks támogatásával. A mai kérdés pedig úgy hangzik, hogy a C4-es 500 méteren kétszeres világbajnok kenu 4-es melyik tagjának beceneve a Joni? Az A válasz lehetőség szerint Hajdú Jonatán, a B válasz lehetőség szerint Juhász István. Ma estig várjuk a megfelelő válaszokat komment szekcióba, még egyszer a Paks FM Facebook oldalán. Játsszatok és nyerjetek értékes utalványt!
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20.000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Szia, Kata! Holnap délután ráérsz? Eljöhetnél velem az új Marika bútorboltba. Igen, elköltöztek. A Táncsicsba, a régi Coop helyére.
2: Marika bútorbolt. Új, szebb, nagyobb helyen Pakson, a Táncsics Mihály utca 2-ben. Gyönyörű bútorok, szakértő kiszolgálás, kényelmes parkolás. Marika bútorbolt. Paks, Táncsics utca 2, a volt Coop helyén.
1: Igen, az egész lakást innen bútorozom be. Kanapét a nappaliba, a gyerekeknek elemes bútort, a hálóba fenyőágyat és gyógymatracot veszünk, konyhába a bútort méretre rendelem, fürdőszobát pedig csodaszép kis bútorokkal egészítem ki. Igen, mindent a Marika bútorboltból.
3: Konyha bútorvásár 20%-os engedménnyel a Marika bútorboltban. Vegyük példának 2 méteres összeállításunkat, melynek ára így mindössze 169.000 forint, amit már szép kártyával is fizethetsz. Jól hallottad? Szép kártyával.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA a 2001. szeptember 11-i merényletek 25. évfordulóján, adta hírül az MTI. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Szeptember 25-én rendezik meg a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényt, adta hírül az MTI. Ennek keretében a hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Hungaromet Nonprofit ZRT. Közönség találkozót tartanak a Györkönyi Pincehegyi Cimborák szeptember 19-én a Györkönyi Pincehegyen. Nemes Imre, az együttes vezetője rádiónknak elmondta, hogy nagyon szeretnek nótázni, de a fellépéseik mellett más közös programokat is szerveznek.
5: Mi a férfias nótázás hagyományát nem ápoljuk, mert nem beteg, hogy ápoljuk, hanem inkább próbáljuk követni. Hát ilyen értelemben egy kicsit utolsó mohikánok vagyunk, mert tényleg ezt mi láttuk vagy hallottuk a elődeinktől, és akkor próbálunk így élni. Nagyon élvezzük ezt egyébként önön magában is, tehát nem csak a fellépések vannak, meg nem csak a próbák, hanem vannak baráti összejövetelek, meg vacsorák, meg ebédek, borozgatások. Ugye Jani bácsi is, hát egyrészt nem csak a legjobb, vagy az egyik legjobb hangú hát tagunk, hanem boros gazda egyszeres, mint meg vannak mások is, úgyhogy hát ez úgy egész évben kitölti a maradék kis életünknek egy részét.
4: Krémer János, a Pincehegyi Cimborák tagja arról mesélt rádiónknak, hogy az ország minden területére eljutnak fellépőként.
6: Az ország minden területén megfordulunk, itt Zalaapátitól kezdve katonadal fesztiválokon tényleg azt mondom, óriási sikereket adattunk, vagy kaptunk visszajelzéseket, amikor már bemondják, hogy a Pincehegyi Cimborák következnek Györkönyből, akkor már fütyülnek, tapsolnak. Örüljenek az emberek, most a legutóbbi fellépésünkön, tehát öröm volt megnézni azokat a fotókat, amit Marika készített, amikor jövünk le a színpadra, gyakorlatilag azok az emberek, akik fölléptek, megkérték őket, hogy jönjünk föl a színpadra, aki csak fölfér, hát rengeteg ember, harmonikások játszottak, és azt onnan, mikor levonultunk, hát az egy öröm azt a képet megnézni. Tehát mindenki tombol.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Miles Mr. Salt a Stay. Folytatjuk 4 óra után is a Paks FM slágereivel, és egy ikonikus játék is ma ünnepel, a Super Mario is, amit Japánban találtak ki 1985. szeptember 13-án, de még nem sokára hozok egy-két információt róluk. Azon felül meg továbbra is megy estig a Facebook játékunk, erről is lesz szó. Most szóljon David Guettától és Whiskey-től.

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: Hozom is a mai kérdésünket, ami a Facebookon megtalálható a Paks FM oldalán. A világbajnokok játék a vasárnapi kiadása a Nike Bolt Paks támogatásával. A mai kérdés pedig úgy hangzik, hogy a C4-es 500 méteren kétszeres világbajnok kenu 4-es melyik tagjának beceneve a Joni? Az A válasz lehetőség szerint Hajdú Jonatán, a B válasz lehetőség szerint Juhász István. Ma estig várjuk a megfelelő válaszokat komment szekcióba, még egyszer a Paks FM Facebook oldalán. Játsszatok és nyerjetek értékes utalványt!
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20.000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: Egy sirentő szólt a kamera, ma pedig szeptember 13-a van, ami 1985-ben annyit jelentett, hogy megjelent Japánban a Nintendo Super Mario Bros. Című játék, vagyis ma 41 éves az egyik legismertebb videójáték a világon. Mario figurája ugyan már korábban is feltűnt, de ez a játék indította el igazán a Super Mario sorozatot. Azóta szinte minden Nintendo konzol kapott legalább egy Mario játékot, és a bajszos, piros sapkás vízvezeték szerelő a videójátékok egyik legismertebb alakja lett. Érdekesség, hogy az eredeti játékban a cél egyszerű volt, végig jutni a pályákon, kikerülni vagy legyőzni az ellenfeleket és megmenteni Peach hercegnőt Bowsertől. Szóval aki gyerekként órákig próbálta átugrani a teknősöket és begyűjteni az érmeket, annak ma van egy kis nosztalgikus évfordulója. 41 éve jelent meg a Super Mario Bros. Nem sokára pedig visszatérünk zenékkel.
1: Mindjárt folytatjuk. Gasman, Gasman, Gasman.

0: Millás FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Dexoblock.
2: Fájdalom csillapító.
1: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
3: Dexoblock. Fájdalom csillapító.
1: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexoblock.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A tartól akár...

0: a 12-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
2: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
1: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
2: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
1: Ez eléggé a város széle.
2: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
1: Tényleg? Mondd a számokat.
2: 0629-411-071.
1: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
2: PT Autókozmetika 0629-411-071.
1: Köszi, már hívom is őket.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Mohammed bin Salman szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni huszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők, pénteken írja az MTI. A portál értesülései szerint több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, hogy a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra, adta hírül az MTI. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. Szeptember 19-én rendezik meg a Dunakömlődi szüreti napot. Szél Benyámin, a körzet önkormányzati képviselője, a felvonulás részleteiről beszélt rádiónknak.
5: Maga a gyülekező az egykor kezdődik. Ez egy fontos különbség az előző évekhez képest, mert egy fél órával előrébb jöttünk. Ennek az oka az, hogy kicsit több az előadónk, mint tavaly, és ezért így fél órával előrébb kellett csúsztatni az egész programot. És fél kettőkor pedig polgármesteri köszöntővel kezdődik az egész műsor, és onnantól rögtön indul is maga a menet. És ugye a meneten belül lesz egy konkrét program, a buszfordulónál lesz a Szarkaláb táncegyüttesnek a műsora, majd amikor a menet eljut egészen a Présházsorig, akkor majd ott lesz a Táncolj önmagadért tánccsoportnak a műsora. Tehát maga a felvonulás rész és az azt kísérő programok, azok például így fognak kinézni.
4: Rostani Katona Katalin, a település részi önkormányzat tagja, a szüreti felvonulás kapcsán elmondta, hogy idén is lesznek lovasok, és emellett a Dunakömlődi gazdák is csatlakoznak a menethez.
6: Hát az évek során azért egyre kevesebb sajnos, ugye a lovas társadalom, ha fogalmazhatunk így, illetve az, hogy a környékben is azért vannak ugye más rendezvények, szüreti napok, stb., és ilyenkor mindig megoszlanak. Tehát most is például madocsaiakkal már beszéltünk, és tehát ők azért jelezték, hogy Györkönyben is ugye ezen a napon lesz szüreti nap, így megoszlik. Tehát érkeznek Madocsáról ugyanúgy a lovasok, nyilván nem azzal a létszámmal tudnak jönni, mint amelyben mi szeretnénk. De helyette én azt gondolom, hogy kárpótolja az, hogy egyre több a helyi gazdánk, akik a kis traktorral, fűnyírót traktorokkal, vagy egyéb mezőgazdasági gépekkel, talán nem is tudom, ilyen rotakapa-szerűnek gondolnám azt a kis csettegőt, amivel felvonulnak a fiatalok, és egyre többen jönnek, és a fiatalabb generációk is csatlakoznak.
4: A Paksi Kistérségi Szociális Központ család és gyermekjóléti szolgálata ingyenes adományosztást tart rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata a közösségi oldalán. Az adományosztásra szeptember 17-én csütörtökön 11 órától kerül sor a németkéri családsegítő irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óra.

Post Malone és Morgan Wallen 2024-es nyáron berobbanó slágerével kezdtük meg az 5 órát, az I Had Some Help szólt a Paks FM-en, folytatjuk a jó hangulatban ebben az órában is, és elmondom azt is, hogy milyen időjárás vár bennünket a következő napokban. Most pedig jöjjön Milky-től a Just The Way You Are.

Ennyire vagy otthon a vizen. Tarts velünk ezekben a napokban, mert ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. Figyeld a játékainkat, válaszolj helyesen a kérdéseinkre, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt a Paksi Nike Sportbolt jóvoltából. Készen állsz az evezésre? Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Hétfőn egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor és néha zivatar is kialakulhat, Dél-Dunántúl viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, a Dunántúlon lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, hajnalban 8 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19 és 25 fokot mérhetünk. Kedden az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, zápor. A legtöbb helyen mérsékelt marad az északnyugati szél, csak kevés helyen fordulhat elő élénk széllökések, hajnalra többfelé pára köd képződhet, kora reggel 8 és 16, délután pedig 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

0: Figyelj, jön a játék! A Paks FM most sportos vizekre elvez. Ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kenu négyes kerül a középpontba, melynek tagjai között ott volt az Atomerőmű Sport Egyesület két kenusa, Juhász István és Kollár Kristóf. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.
1: Hozom is a mai kérdésünket, ami a Facebookon megtalálható a Paks FM oldalán. A világbajnokok játék a vasárnapi kiadása a Nike Bolt Paks támogatásával. A mai kérdés pedig úgy hangzik, hogy a C4-es 500 méteren kétszeres világbajnok kenu 4-es melyik tagjának beceneve a Joni? Az A válasz lehetőség szerint Hajdú Jonatán, a B válasz lehetőség szerint Juhász István. Ma estig várjuk a megfelelő válaszokat komment szekcióba, még egyszer a Paks FM Facebook oldalán. Játsszatok és nyerjetek értékes utalványt!
0: Lapátolj velünk az értékes nyeremények felé, és nyerd meg a 20 000 forint értékű vásárlási utalványt. A Paksi világbajnokok és a játék támogatója a Paksi Nike Sportbolt.

Berkes Olivérre búcsúzunk, és a rólad szól. 2019-ből szólt, a mikrofonnál Strasser volt itt a Paks FM stúdiójában egészen 2 órától 6 óráig. Most be is zárom, 6 óra után pedig jönnek megállás nélkül a Paks FM slágerek. Mindenkinek további szép vasárnap estét kívánok, és jó rádiózást! Sziasztok!

0: perceket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA a 2001. szeptember 11-i merényletek 25. évfordulóján, adta hírül az MTI. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Szeptember 25-én rendezik meg a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényt, adta hírül az MTI. Ennek keretében a hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Hungaromet Nonprofit ZRT. A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenéküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
3: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenéküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenéküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézete alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Második otthonának tartja a Paksi FC-t Szabó János, aki a 400. NB1-es mérkőzését játszotta augusztus 29-én a Paksi FC színeiben. A klub ikonikus játékosa, bár nem a számok embere, de rádiónknak úgy fogalmazott, hogy elégedett ezzel a meccs számmal.
4: Én ugye ott lakom a stadion mellett, minden nap elmegyek mellett, minden nap látom, minden nap ott vagyok. Tehát igazából nekem ez egy olyan, mint hogyha egy második otthonom lenne. Nyilván persze elégedett vagyok, ha ezt azt mondják 18 évesen, hogy ennyi meccsem lesz, és itt játszhatok ennyi meccset, akkor az vígan aláírtam volna. Hál' Istennek ez most meg is történt. Valóban nem vagyok a számuk ember, annyira nem szoktam foglalkozni ezzel, de hál' Istennek vannak a klubnál, akik foglalkoznak ezzel.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Mohammed bin Salman szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni huszi fegyveresek előre nyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők, pénteken írja az MTI. A portál értesülései szerint több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, hogy a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra, adta hírül az MTI. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban, több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenékküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
2: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenékküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenékküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézetei alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
1: Feszültségpanasz elhárítása miatt szeptember 17-én 8 és 16 óra között tervezett áramszünet lesz Dunaföldváron, adta hírül a település a közösségi oldalán. Az áramkimaradás a Barosa, Jobbágyősök és az Árpád utcákat érinti. Az érintett házszámok pontos listája megtalálható a paksfm.hu hírek menüpontban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt. Say my name tonight. Say it like you mean it, do it right.

0: marad.
1: Ez a Pax FM.
2: Pax FM.
1: Pax FM.

0: Mindjárt folytatjuk a heti körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA a 2001. szeptember 11-i merényletek 25. évfordulóján, adta hírül az MTI. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Szeptember 25-én rendezik meg a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényt, adta hírül az MTI. Ennek keretében a hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Hungaromet Nonprofit ZRT. Szeptember 19-én rendezik meg a Dunakömlődi Szüreti Napot. Szél Benyámin, a körzet önkormányzati képviselője, a felvonulás részleteiről beszélt rádiónknak.
2: Maga a gyülekező az egykor kezdődik. Ez egy fontos különbség az előző évekhez képest, mert egy fél órával előrébb jöttünk. Ennek az oka az, hogy kicsit több az előadónk, mint tavaly, és ezért így fél órával előrébb kellett csúsztatni az egész programot. És fél kettőkor pedig polgármesteri köszöntővel kezdődik az egész műsor, és onnantól rögtön indul is maga a menet. És ugye a meneten belül lesz egy konkrét program, a buszfordulónál lesz a Sarkaláb táncegyüttesnek a műsora, majd amikor a menet eljut egészen a présházsorig, akkor majd ott lesz a Táncolj önmagadért tánccsoportnak a műsora. Tehát maga a felvonulás rész és az azt kísérő programok azok például így fognak kinézni.
1: Rostani Katona Katalin, a településrészi önkormányzat tagja, a szüreti felvonulás kapcsán elmondta, hogy idén is lesznek lovasok, és emellett a Dunakömlődi gazdák is csatlakoznak a menethez.
3: Hát az évek során azért egyre kevesebb sajnos ugye a lovas társadalom, ha fogalmazhatunk így, illetve az, hogy a környékben is azért vannak ugye más rendezvények, szüreti napok, stb., és ilyenkor mindig megoszlanak. Tehát most is például a madocsaiakkal már beszéltünk, és tehát ők azért jelezték, hogy Györkönyben is ugye ezen a napon lesz szüreti nap, így megoszlik. Tehát érkeznek Madocsáról ugyanúgy a lovasok, nyilván nem azzal a létszámmal tudnak jönni, mint amelyben mi szeretnénk. De helyette én azt gondolom, hogy kárpótolja az, hogy egyre több a helyi gazdánk, akik a kis traktorral, fűnyíró traktorokkal, vagy egyéb mezőgazdasági gépekkel, talán nem is tudom, ilyen rotakapa-szerűnek gondolnám azt a kis csettegőt, amivel felvonulnak a fiatalok, és egyre többen jönnek, és a fiatalabb generációk is csatlakoznak.
1: A Paksi Kistérségi Szociális Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata ingyenes adományosztást tart rászorulók részére Németkéren, tette közzé Németkér község önkormányzata a közösségi oldalán. Az adományosztásra szeptember 17-én csütörtökön 11 órától kerül sor a németkéri családsegítő irodában. Az önkormányzat felhívja az érintettek figyelmét, hogy szatyrot vigyenek magukkal, mert azt a szociális központ nem tud biztosítani.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Szép estét kívánok a hallgatóknak! 2026. szeptember 13-án vasárnap 20 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként Heringes Anitával, Paks polgármesterével beszélgetünk strandfejlesztésről, top pluszos beruházásokról, majd dr. Tóth Szívós Etelka, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója elárulja, hogy mire költik a Richter egészségnapon összegyűjtött adományt. Szó lesz a dezinformáció elleni küzdelemről a fenékküszöb beruházás kapcsán, és Juhász István kétszeres világbajnok kenussal a poznani VB nehézségeiről beszélgetünk. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Szeptemberben befejeződik az Ürgemezei strand nagymedencéjének beruházása, erről Heringes Anita beszélt rádiónknak. Paksváros polgármesterével Harmad Gabi beszélgetett. Milyen beruházásokról, tervekről tudsz most itt beszámolni, ami már publikus, amiről már lehet beszélni?
2: Ugye, ami látszik, hogy a strand nagymedencéjének beruházása az most szeptemberben be tud fejeződni, és bár a szezonon túl vagyunk, de jövőre már ott áll és használatra alkalmas a nagymedence. És akkor most kezdődnek ilyenkor, amikor kibukkannak az apró problémák, amik nem is olyan aprók, hogy a pancsolómedencét és az élménymedencét is fel kell újítanunk. Ezek azok a csodálatos feladatok, amik ismételten akár évtizedekre visszamenőleg elmaradt beruházásokat kell most pótolnunk, és ha mindegyiket meg tudjuk csinálni, akkor igazából egy teljesen felújított strand áll majd Paksváros rendelkezésére, ami szerintem egy hihetetlen jó lehetőség.
1: Heringes Anita polgármester a folyamatban lévő top pluszos pályázatokra is kitért.
2: Ugye a top pluszos pályázatok jó része elindult, és csomóan megállítanak az utcán, és rákérdeznek, hogy oké, elindultak, megkaptuk ezeket a forrásokat, vagyis hát a lehetőségét, hogy lehívjuk a forrásokat a felújításokra, beruházásokra, mégis látványos lépések egyre nem történnek. Azt tudom mondani, hogy hihetetlen bürokrácia van az uniós források lehívása mögött. És sokszor azt érzi az ember, hogy gyártja a papírokat, infrastruktúra egyeztetéseken vesz részt, ellenőrzik a beruházásnak költségeit, 4-5-ször a minisztériumok az elmúlt időszakban nem annyira sikeresen tartják a határidőket. Nyilván a kormányváltás picit zökkenőket tett be a költségellenőrzésekbe, és igazából minden folyamatban, mert ki kell mondanunk, egy kicsit megálltak a költségellenőrzés folyamatai, így amit már májusban meg áprilisban beadtunk költségellenőrzésekre, azokat augusztusban kaptuk meg, ilyen az Ötvös utcai óvoda. Uh-huh. És például ott is a szülők kérdezik, hogy miért nem indult el a beruházás? Azért, mert még nem kaptuk rá a minisztériumi engedélyt. Nem indult el határidőre az a folyamat, ami a bürokráciában végig kell menni ahhoz, hogy ez a forrás lehívható és elindítható legyen. Úgyhogy kérem a lakosságot, hogy picit türelemmel legyen, bár higgyék el, nálam türelmetlenebben van a kérdésben, kevés ember van, mert én már régen haladnék ezekkel a beruházásokkal, és pörgetném, mert azt szeretném látni, hogy minél gyorsabban az elnyert forrásokat le tudjuk hívni, és kézzel foghatóan látszódjon, hogy hogy fejlődik városunk, de azért ebben vannak kihívások. Például Nagy Balázs alpolgármester úr körzetében is ott a Villany utcai parkoló kérdése. Ott van egy ilyen zöld infrastruktúra tanács, akikkel mindig egyeztetni kell arról, hogy egy beruházáson mennyi zöld felület lesz. És az első körös egyeztetésen még nagyon szépen átmentek a terveink, a második körben pedig a minisztériumi szobákból ők zöld infrastruktúra tanácsban azt látták, hogy a Villany utcai parkoló egy zöld felület, amelyben sokkal több fát kéne telepítenünk, és sokkal több zöld felületet kéne biztosítanunk, mint ami a valóságban van. Ugye meg kéne tartanunk, ami most van. Mi a terveinkben ezt is tettük, megtartottuk, ami most van. Úgyhogy most Nagy Balázs alpolgármester úr egy videót küldött a minisztériumnak, ahol bemutatja, hogy lehet, hogy Google térképen ez zöldnek tűnik, de azért, aki a Villany utcai parkoló környékén zúzott köves részén jár, az a valóságban azért érzékeli, hogy
1: soha nem volt ott.
2: Mérsékelten van telefával és zöld felülettel. Így is mindent megteszünk azért, mert mi is hiszünk abba, hogy minél több fát kell telepíteni, mert az a jövőnket tudja biztosítani, mind az oxigéntermelésben, mind egyébként a hőérzetben, de azért irracionális elvárásokat egy ilyen parkolóba, zöld felület infrastruktúrában azért nem lehet biztosítani. Úgyhogy komoly kihívások vannak, és néha ilyen újító megoldásokkal fordulunk a minisztériumok felé, hogy például videót küldünk arról, hogy mégis a valóságban hogy néz ki, és az íróasztal mögött hogy néz ki egy beruházás.
1: A legfontosabb célja egy altatógép és egy OCT készülék beszerzése a Paksi Gyógyászati Központnak. Mindenről dr. Tóth Ivós Etelka, az intézmény főigazgatója beszélt rádiónknak a Richter Egészségváros Paksi állomása kapcsán, amelyet tegnap rendeztek meg Pakson az ASE sporttelepen. A Harmad Gabival történt beszélgetés egy részletét hallhatják. Ugye a Richter Egészségvárosa Richter Gedeon Enyerté egy kiemelt társadalmi felelősségvállalási programja, ami, mint mondtad, a prevencióról, az egészség megőrzésről szól főként, viszont 3,5 millió forint alaptámogatást ajánlott fel a Paksi Gyógyászati Központ számára a cég. Mire fordítanátok ezt az összeget, ami majd rendelkezésetekre áll, vagy kiegészíti a ti forrásaitokat?
3: A stratégiai célok között nem titok, az egynapos sebészetnek az újraindítása áll, illetve a CT-MIN diagnosztikai eszköznek a beszerzése. Az eszközöknek az egy része, az rendelkezésre áll a korábbi egynapos sebészetből, de a technológia fejlődik, ráadásul rohamosan, és új igények jelennek meg a szakorvosok részéről. Hogy a betegeket biztonságba tudjuk, mert ott már egy szolgáltatást igénybe vevő betegről beszélünk, amikor az egynapos sebészet igénybevétele kerül szóba. Nagyon fontos egy megfelelő minőségű altatógépnek a működtetése. Ezért az egyik legfontosabb célunk az egy jó minőségű altatógép, a másik pedig egy diagnosztikai eszköz, egy úgynevezett OCT készüléknek a beszerzése. Nem titkolt vágyunk, hogy a forrás ettől több lesz, ami adományként össze fog gyűlni a Paksi Gyógyászati Központ részére, és további eszközöket tudunk még beszerezni. Tehát azért itt még vannak igények, tehát egy műtéti torony az egynapos sebészetbe, akár a kézi műszereknek a fejlesztése, tehát azért célok vannak, most alapcélokat fogalmaztunk meg, és ha ezt elérjük, én azt gondolom, hogy akkor is boldogok leszünk.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti Körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenékküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
2: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenékküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT, mint mondottam, volt ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert, elismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenékküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézetei alapján nézi ezt a beruházást, és ha van sapka rajta, akkor azért, ha nincs sapka rajta, akkor azért. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság, tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk, hiszen a politikusok és a szakma elmondják a magukét. Én azt gondolom, hogy ennyi információt egy országos beruházásról még soha nem kapott a magyar társadalom, de mivel ezt a lakossági része nem hiszi el, vagy felülbírálja, ezért nekünk kell elmondani, hogy adott esetben mi a valóság. Eleve hidromorfillag előre bemérten működik a védmű tulajdonképpen, hiszen aki a Dunaparton töltötte a gyerekkorát és épített már homokvárat, aztán ezek az emlékei még nem olyan régiek, hogy ne emlékezne rá. Majd ezek után ugye végignézte mondjuk a szerencsétlen nepáli traumának a videóit a közösségi médián, azt tudja, hogy a víznek milyen ereje van és az hogy működik. Most innentől fogva mindenféle facebookos károgásnak meg alap nélküli szakmaiatlan véleménynek helye van, de nem érdemes komolyan venni.
1: A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara a térségfejlesztési program keretében a helyi vállalkozások technológiai megújulását és gazdasági erősítését támogatja. Szakmai tanulmányutakkal, fórumokkal, konferenciákkal, képzésekkel, üzletember találkozókkal segítik a vállalkozók, vállalkozások működését. Tavaly mintegy 1200 vállalkozást vontak be a programokba, ezt Hornok Jenő térségfejlesztési koordinátor vállalkozásfejlesztési osztályvezető mondta el Páfi Katalin kolléganőnknek.
3: 2024-ben indítottuk útjára a vállalkozásfejlesztési programunkat. Éppen most a napokban tekintettünk vissza az elmúlt időszak eredményeire. Egy nagyon szép felfutást mutat mind programok darabszáma tekintetében, mind a bevont vállalkozások tekintetében. Tavaly évben 53 darab eseményt valósítottunk meg éves szinten, mintegy 1200 vállalkozást vontunk be a programokba. Az eddigi időszak tapasztalataira építve nagyobb hangsúlyt helyezünk a kiscsoportos tudásátadásra, gyakorlatorientált események megvalósítására, hiszen ott akkor egyfajta párbeszéd tud kialakulni a résztvevők és az előadó vagy tréner között, sőt a résztvevők között is, tehát egymás között is, és sokkal hatékonyabb mind az információszerzés, mind pedig a kapcsolatépítés, ugye ez is egy kiemelt területünk, vagy célunk kamaraként, hogy előmozdítsuk a vállalkozás közötti kapcsolatokat. Rendkívül színes programokkal és eseményekkel készülünk az idei év második félévében is. Hozzávetőleg minimum 5 vállalkozói fórumot, minikonferenciát tervezünk, HR, mesterséges intelligencia használat, pénzügy, marketing és természetesen digitalizációs témakörökbe. Terveink szerint olyan 9-10-11 néhány vállalkozói workshop megvalósítását tűztük ki célul. Itt is természetesen mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazási lehetőségei, mint kiemelt célterület megjelenik. Meta hirdetések, azok kezelése, Canva, képszerkesztés, digitális tartalom szerkesztés, ezekre valós vállalkozó igények érkeztek felénk, és erre próbáltunk reagálni, próbáltunk olyan programokat összetenni, ami valós érdeklődést mutat, de természetesen itt is lesz majd pénzügyi vonatkozású, üzleti tervezés, cashflow készítés, ami szintén a vállalkozók napi működését tudják segíteni.
4: Képzések területén mit vállal a megyei kamara?
3: Az elmúlt időszakban immáron 15 képzési program kidolgozását valósítottuk meg. Ezeknek a képzési programoknak az az érdekessége, hogy ezek egy úgynevezett short képzések, tehát nem elhúzódó képzésekről beszélünk, hanem mindössze 2x4 órás jelenléti képzésről van szó. A köztes egy hétben pedig házi feladatot kapnak a résztvevők. Azt az egészséges egyensúlyt kell megtalálni, hogy hasznos legyen a képzés, de ugyanakkor hasznosítható tudást is adjon. És ez mondjuk sokszor nehéz megtalálni. De rajta vagyunk.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: Minden hónap első hétfőjén Marton Renáta tart előadást Pakson a Pákolic István Városi Könyvtárban a Szavak ereje címmel. A díjmentes összejövetel első őszi előadása hétfőn este zajlott. Amit látsz, amit mondasz, amivé válsz, az agy a szavak és a mentális képek ereje témakörben. Marton Renátával Páfi Katalin beszélgetett az előadás után.
2: Ezekben a percekben ért véget a Pákolic István Városi Könyvtárban Marton Renátának az előadása, összejövetele, mégpedig a szavak ereje. Ez egy sorozat tulajdonképpen, most már ez több éve folyik. A mai estén mi volt az, ami itt az érdeklődőket ide vonzotta hozzád? Azt tudom, hogy a te személyed is, mert hát sokan, nagyon sokan ismernek téged közelről is, és ezt a pozitivitásodat nagyon sokan magukba szippantják. Mi volt az, amit a mai nap folyamán, mai este folyamán feldolgoztatok?
3: Először is köszönöm szépen a kedves szavaidat, nagyon jól esik. Igen, arra jöttem rá, hogy nagyon fontos része az önismeretnek az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy megtudjuk azoktól, akik okosabbak nálunk, hogy hogyan működik az agyunk. És az egyik ilyen hölgy, akivel nemrég találkoztam, mert szerintem csak pár éve van a piacon, a külföldön is, akit úgy hívnak, hogy Tara Swart, és ők írt kettő könyvet, amit most már magyarul is kiadnak, az egyik címe az, hogy a forrás, a másiknak meg az, hogy a jelek. És ő egy agykutató, neurotudós, és a neuroplaszticitással foglalkozik, és megfigyelte azt, mert hogy pszichológus, meg pszichiáter is, meg mindenféle dologgal foglalkozik, ami ugye az emberi lelket, elmét segíti, javítja, előbbre viszi, hatékonyabbá teszi, és rájött arra, hogy az egyik olyan eszköz, ami nagyon segít az ő pacienseinek, az ez az álomtérkép, amit mi céltérképnek hívunk, vagy vision boardnak, és én erről szerettem volna beszélni, mert én is azt tapasztaltam, hogy ez az egyik olyan nagyon erős eszköz, amikor képalkotásokkal, illetve képek kiválasztásával, amiket kiteszünk magunk elé, vagy a falra, vagy csinálunk belőle egy montást, azon nagyon erősen elő tudjuk segíteni azt, amire igazán vágyunk, és ki is tűzzük célul, majd erős érzelemmel párosítjuk, akkor azok vagy valóra válnak, vagy valamilyen szinten megjelennek úgy az életünkbe, ahogy igazából szeretnénk. Erre fókuszáltunk ma, mert nagyon szeretném segíteni azokat, akik ugye érdeklődnek az önfejlesztés iránt, hogy segítsek nekik abba, hogy talán a pszichológus segítsége nélkül is át tudják lépni azokat a korlátokat, határokat, vagy meg tudják ugrani azokat a kihívásokat, amik előttük állnak. És nekem tulajdonképpen az a célom, hogy mindenki saját magát megismerje, és saját magát fejlesz abba az irányba, hogy végül is a világunk sokkal jobb legyen, szebb legyen, és boldogabb emberek legyenek, éljenek benne.
2: Filmvetítéssel is színezted az előadást, ugye az érdeklődést fent kell tartani hosszan.
3: A sztori ereje, a történetek ereje az nagyon fontos, akkor, amikor beszeretnéd bizonyítani, hogy ez azért működőképes, amiről beszélsz, és akkor igazából egy ilyen film részletet is hoztam be a Titok című filmből, a Titok Merj álmodni, ez a cím, nagyon cuki film, és van benne egy pont ide tartozó rész, ami nagyon jól működik. Nem csak a filmből hozok részleteket, hanem a valóságos történeteket is beszoktam hozni.
0: Heti Körkép.
1: Szombaton Nyéki hegyi piac volt Pakson. Kézműves termékeket árusító kistermelők érkeztek tejtermékekkel, füstölt húsárukkal, sajttal, zöldség és gyümölcs készítményekkel, horgolt ruhákkal. Összesen több tucatnyi árus kínálta a termékét. A bátaszéki bölcsföldi Tamás homoktövis kistermelő saját ültetvénye van. Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett vele.
4: Hidegen sajtolt, tartósítószermentes gyümölcslevet készítünk, natúrt és mézeset, készítünk lekvárt, örleményeket, teakeveréket, majdnem minden részét felhasználjuk homoktövisnek.
2: Saját ültetvényetek van és hol?
4: A szomszéd faluban van egy 4 hektáros birtok, és azon termeljük homoktövist másfél hektáron. Az aszállyal küzdünk, idén öntözőrendszert készítettünk, próbálunk így lépést tartani ezzel a trópusi időszakkal.
2: Mit kell tudni a homoktövisről egyébként, tehát milyen jótékony hatásai vannak?
4: Nagyon magas ugye a beltartalma, vitamin, C-vitamin nagyon magas benne, ugye a beta-karotin miatt van ilyen szép színe, amiből a szervezet A-vitamint állít elő, E-vitaminban gazdag, antioxidáns, az omega zsírsavak teljes palettáját tartalmazza, nagyon komoly szakirodalom van róla, mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy utána nézzen az interneten. Nagyon jó a orvostani tulajdonságai, mind köszvényre, mind emésztésre, méregtelenítésre, az egészségünk megtartása érdekében elengedetlen, hogy fogyasszuk.
2: Ilyenkor ősszel érik be, ugye, a homoktöv is?
4: Októberben érik, igen. Körülbelül mind a kései szőlők. Akkor ágeltávolítással szüretelünk, és az ágakat utána elvisszük egy üzembe, ahol ágastól, levelestől, gyümölcsöstől sokkolják. Ugye egy gyors fagyasztáson megy keresztül. Ez azért elengedhetetlen, mert ugye amikor leválasszuk az ágat a bokorról, akkor néhány óra múlva elindul az eredési folyamat. Az eredési folyamat előtt lesokkoltatjuk, utána megtisztítják, lerázzák fagyos állapotába, kiszelelnek belőle minden bele nem valót, és a gyümölcsöt zsákba teszik nekünk, és tartós fagyasztásra beteszik a mélyhűtőbe. Ezáltal, amikor mi feldolgozzuk, és a fagyott gyümölcsöt elővesszük, megmossuk, kiolvasszuk, akkor ugyanott folytatja, ahol szület után abbahagyta, és egy friss citrusos gyümölcsről van szó, és mi ezt minden hétvégén készítjük 52-szer egy évben, hogy mindig a frisset tudjuk hozni a piacra.
2: A homoktövisnek hány fajtája van, és melyik az, amelyikkel érdemes foglalkozni?
4: Alapvetően a homoktövis fogyasztás egy jó dolog, viszont elengedhetetlen, hogy tudjuk, hogy melyik fajtából készült az a gyümölcslé, amit éppen fogyasztunk. Mi az aszkólával dolgozunk, ez a többi fajtához képest kimagasló beltartalommal rendelkezik, a többi az nem gyógyászati szempontból értékes, hanem vannak például a habegó az olajhasznú, abból csak olajat sajtolnak, a másikkal csak ételt színeznek, az aszkóla a legjobb. Mi ezzel dolgozunk. Hát most már nagyon sok félét lehet találni neten, az a baj, hogy keresztezik, nagyon sok a csaló, és hogyha valaki arra adná a fejét, hogy ültessen homoktövist, akkor én ajánlom azt, hogy egy termelőhöz menjenek el, és ott őtőle személyesen egy nagy ültetvényből vásároljanak oltványt, mert ott garantálni tudják a minőséget.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: Értékkritikák az 500 méteres páros indulás kapcsán az ASE világbajnok kenusait, Juhász Istvánt és Kollár Kristófot. Ezért extra nehéz volt mentálisan a poznáni világbajnokság, amit tovább nehezített a fiúk és a magyar kajakkenu sporták számára fontos személy Boros Gergely világbajnok paksi kajakos elvesztésének híre is. Mindezek ellenére sikerült a dobogót megszerezniük, így felértékelődik számukra ez a bronzérem, nyilatkozta Juhász István kétszeres világbajnok kenus, akivel Harmad Gabi beszélgetett. A C2 500 méteren ugye bronzérmet szereztetek, és a döntő után mi volt bennetek? Inkább az, hogy ez egy újabb értékes érem számotokra, vagy az, hogy elvesztett arany, mondjuk így?
2: Egy-két hónappal ezelőtt úgy mentem ki, hogy én párosban érmet szeretnék szerezni, de hát ezt tudni kell, hogy értékkritikák a páros indulásunkat, és azért nem volt úgy könnyű felkészülni, hogy olyan kommenteket kapunk, hogy lehet, hogy vissza kéne lépjünk, mert ez nem a mi számunk, meg ez nem kéne, hogy induljunk. És ez kicsit olyan hangulatot teremtett a VB-re is, hogy egyszer azt hittem, hogy hú, most tök jó dobogó, még akár nyerhetünk is. Kövi pillanatban meg az, hogy mit keresünk itt, és nem kéne, hogy itt legyünk. Hát így fölevezni egy döntőre, ahol olyan kiélezett mezőny van, hogy tényleg egy hiba, és elúszik akár az érem is. Hát így tényleg még extrán nagy teher volt, de szerencsére felénk billent az a 600-ad, és meg tudtuk szerezni azt az érmet, és így nekem felértékelődik az a bronzérem.
1: Abszolút, hát ezt a háttértörténetet tudva így ezt meg is értjük, én azt gondolom. Egyébként a két világbajnokság, ugye Milánó és Poznán gyakorlatilag egymásnak a tükörképe, ha mondhatjuk, mert mind a kettőn C4-ben aranyérmet szereztetek, és mind a kettőben Kristóffal a C2-ben pedig bronzérmet. Ezt azért úgy aláírtad volna egyébként a verseny előtt, tehát a világbajnokság előtt, hogy ha ez lesz az eredmény, az oké, okay, azt én így aláírom.
2: Szerintem abszolút, igen.
1: Abszolút?
2: Igen, mert most ez így csúnyán fog hangzani, de 500 párosban, ha már van egy érmet, tök mindegy milyen színű, az már nagy dolognak számít,
1: nagy
2: abszolút.
1: Dolog.
2: Ebben az olimpiai számban tényleg, hát beértünk, és mondta a fotós, a magyarok fotósa, hogy ez második. És akkor kimentünk, ott közben megtudtuk, hogy harmadik, és oda mentünk a hangárba, a magyar csapathoz, és a gyúrók mondták, hogy hát közel volt ez a második. És én meg megnéztem, hát mondom, a negyedik az meg még közelebb volt, szóval, hogy szóval ezt lehet több oldalról nézni, de érem.
1: Érem, és ez a lényeg, és nagyon, tényleg nagyon ügyesek voltatok, plánát mondom, ezeket a körülményeket figyelembe véve elképesztő teljesítmény, én azt gondolom.
0: Heti körkép.
1: Szeptember 18-án veszi kezdetét a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál, amely két napon keresztül várja az érdeklődőket. Madura Tünde főszervező rádiónknak elmondta, hogy idén is számtalan programmal várják a résztvevőket, továbbá azt is elárulta, hogy a pénzdíjas Kalocsa Aranya főzőversenyre még mindig van lehetőség nevezni.
3: Az idei évben is számtalan programmal és eseménnyel készülünk ezen a kétnapos fesztiválunkon. Pénteken fogja kezdetét venni szeptember 18-án, méghozzá 5 órakor lesz az első programelemünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindenki a munkából még be tud majd csatlakozni, meg az iskolából, óvodából kényelmesen oda fognak érni majd az első programunkra, ami nem más lesz, mint egy akusztikus koncert Jimmy és Nika jóvoltából, mert hogy a Gasztró udvar színpadán fog kezdődni maga a rendezvényünk, ott fogja kezdetét venni, és ugye, mint ahogy említettem, Jimmy és Nika fogja egy akusztikus formációval szórakoztatni a megjelent

amit pedig egy rendkívül izgalmas abbasó fog követni a Super Troopers együttesnek a tolmácsolásában, és ugyanezen a helyszínen fogja majd este zárni az egész programot a Retro Leon zenekar, de hát előtte ugye, mint látható volt már a plakátjainkon, ugye több helyszínen zajlik az esemény, tehát hogy ugye a gasztroszínpad műsorait mondtam most el, de hát ne feledkezzünk meg az Anda 30 színpadról, ahol pénteken ugye a fő fellépőnk a Zenevonat szuperprodukciónak lesz a koncertje, akik kiegészülnek ugye az LGT sztárjaival, úgyhogy 9 órakor ezzel a nagyszabású koncerttel fogjuk igazán megalapozni szerintem a hangulatot, és lesz még egy helyszín, mert ugye az előbb említettem, hogy több helyszínen fog zajlani ugye a rendezvény. A Gasztró udvarnak a színpadán levő programokat ugye mondtam, Jimmy és Nikát, Super Troopers, illetőleg a Retro Leon zenekarét. Az előbb említettem ugye az Anda 30 színpadon a szupervonat, a zenevonat szuperkoncertjét, és hát van nekünk ugye egy harmadik színpadunk is, ez a házasságkötő pavilonban lesz, ahol a Weekend Freak Show fogja szórakoztatni az elektronikus zenekedvelőit, úgyhogy szerintem a pénteki napon egy nagyon tartalmas délutáni esti programnak nézünk elébe, úgyhogy szerintem nagyon megalapozzuk majd a hangulatot itt a szombati nap tekintetében. A szombati nap lesz ugye, ahogy szoktuk mondani, a főnapja a rendezvénynek, és itt még kibővülnek a rendezvény helyszínek, tehát, hogy még több helyszínen fog zajlani maga a Kalocsai Paprika és Gasztrofesztivál, mert hogy a Paprika pódium is be fog csatlakozni ehhez az eseményhez, és kicsit így ki is emelném ezt a helyszínt, mert hogy ez a helyszín fog ugye helyet adni a Kalocsa Aranya főzőversenyére, aminek fontos tudnivalója, hogy egyébként még mindig lehet jelentkezni erre a pénzdíjas főzőversenyünkre, és én tényleg mindenkit arra buzdítok itt Kalocsa és környékén, hogy csatlakozzanak ehhez a főzőversenyünkhöz, mert egy rendkívül jó hangulatú eseményről van szó, ahol a szakmai és társadalmi zsűri fogja bírálni majd az elkészült ételeket, és alapvetően semmi más kritériuma nincs, csak hogy kalocsai fűszerpaprika kerüljön az ételbe, tehát hogy mindenki, aki érez magában egy kis, nem tudom, elköteleződést a gasztronómia iránt, vagy csak érdekli, szerintem itt a helye ezen a főzőversenyen és a közösségi felületeinken, illetőleg a honlapunkon is lehet tájékozódni ennek a versenynek a részvételi feltételeiről, és hát ugye, ahogy említettem, igazán kecsegtető nyereményekkel és díjakkal készülünk, úgyhogy erre a főzőversenyre abszolút lehet még jelentkezni, nyitott ennek a jelentkezési határideje még, és ezen a helyszínen nem csak a főzőverseny kap helyet, hanem rengeteg gasztronómiai esemény is, mert hát ugye ez adja magát a gerincét ennek a rendezvénynek, én úgy gondolom. Heti Kört.

0: Heti körkép.
1: Pakson rendezték meg a múlt szombaton a Morgenkört pályán az Országos Streetball Fesztivál atomvárosi állomását. 1993-ban volt az első országos Adidas Streetball Fesztivál, azóta töretlen sikerrel járja az országot nyaranként. Pakson is már 14. alkalommal állomásozott és 17 kategóriában lehetett nevezni. Kállai Éva rádiónknak elmondta, Pakson az utánpótlás korú fiatalok körében a legnépszerűbb a streetball. Az országos sorozat főszervezőjével Páfi Katalin kolléganőnk beszélgetett.
2: Javában zajlik a streetball itt Pakson a Morgenkurt pályán, és hát hatalmas széllel is meg kell küzdeni a versenyzőknek, és hát a résztvevőknek, mindenkinek egyáltalán, aki most itt kint szabadtéren van. A beszélgető partnerem Kállai Éva, aki szervezi az országos streetball bajnokságot. A paksi, ez a hanyadik állomása már ennek a sorozatnak?
3: Idén a 7. állomása a 34. évadunknak, viszont már 12. alkalommal vagyunk itt streetball Pakson. Ezen a különleges helyszínen, a Morgenkort pályán viszont második alkalommal. Nagyon örülünk, hogy kialakult egy ilyen kültéri pálya, és mellette ilyen adottságokkal rendelkezik, mert egy igazán családias, természetközeli hangulatú rendezvényt tudunk szervezni, és nagyon örülünk, hogy az utánpótlás, a kenguru és még az óvodás, kisiskolások is ilyen nagy számban megjelentek a rendezvényen.
2: A versenyt milyen játékok, illetve milyen versenyszámok színesítették?
3: Külön a kenguru korosztálynak csináltunk egy büntetődobó versenyt, illetve a még kisebbeknek egy ügyességi versenyt. A hárompontos tubol, illetve szintén felnőtteknek is büntetődobó versenyt is rendeztünk, ami nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Különösen nehezített körülmények között, de ugye mindenki számára azonosak ezek az erős szél, de így még izgalmasabbá teszi a versenyt. A minden korosztály győztese sportszereket kap, sportruházatot itt a minden állomáson, és így a paksi állomáson is, de egyúttal meghívást kapnak a szeptember 19-én a Hősök terén megrendezésre kerülő Magyar Kosárlabdázás napjára, ahol is a streetball döntőt, országos döntőt szervezzük. Minden állomásunknak a győztesei itt megmérkőzhetnek az országos győztes címért.
2: Mi az, ami motiválhatja a fiatalságot abban, hogy kosárlabdázzanak?
3: Szerintem a paksi atomerőmű csapata, ennek a tavalyi évi sikere az, hogy mind a Magyar Kupán, mind pedig a bajnokságban egy nagyon szép negyedik helyet ért el hatalmas küzdelemmel. Ez mind arra motiválja a fiatalokat, hogy nem csak a foci mint sport, hanem a kosárlabda is egy jövőt jelenthet. És szerintem ennek köszönhető az is, hogy ilyen nagy számban látunk kenguru és kisiskolás csapatokat a streetballon. Megérezték ennek a szabadságát, hogy milyen könnyű három játékost összeszedni, összeállni, másik három ellen is, kimenni a szabadtérre és játszani.
1: Az Országos Streetball Fesztivál kenguru korosztályában volt a legtöbb induló. A részecske gyorsítók elnevezésű paksi csapat nyert ebben a korosztályban. Jantyik Milos, Frigyesi Tamás és Raut Áron a döntő összecsapáson nagy küzdelemben múlták felül szekszárdi ellenfelüket. Ezen a napon nem is találtak legyőzőre, ezzel bejutottak a Magyar Kosárlabdázás napján szeptember 19-én megrendezésre kerülő országos döntőbe, mely a Hősök terén lesz Budapesten. A 11 éves Frigyesi Tomi 6 éve kosárlabdázik.
2: Ebben a pillanatban ért véget a streetballon a korosztályotoknak a versenye. Kikkel indultál, és mennyi meccset játszottatok?
4: Jancsik Milossal és Raut Áronnal indultam. Volt még egy játékosunk, de ő sajnos nem tudott eljönni. Először a csapatmérkőzéseket lejátszottuk, abból 3 volt. Játszottunk egy elődöntőt, most meg egy döntőt. Szóval 5 mérkőzésünk volt összesen.
2: És mindegyik meccset magabiztosan hoztátok?
4: Igen, én magabiztosan, mindenki jól játszott szerintem, meg amúgy is.
2: Ti egy összeszokott csapat vagytok egyébként? Szoktatok rendszeresen együtt játszani?
4: Igen, szoktunk. Egész edzésen amúgy együtt vagyunk, meg meccseken is nagyon jól szoktunk összejátszani, szóval ebben nem volt amúgy nehézség.
2: Ez volt a cél, hogy döntősök legyetek?
4: Hát az volt a cél, hogy hát Milos, mi csapatkapitán, azt tűzte ki célnak, hogy jussunk el Budapestre, és hogy jussuk be ide a döntőbe, szóval amúgy meglett a... amit szerettünk volna.
2: És milyen csapatnevet választottatok magatoknak?
4: A részecske gyorsítók nevet választotta nekünk a Milos. Szerintem jó név, de nem a név számít.
2: Nem, de azért begyorsultatok, ahogy így elnéztelek benneteket elég sokszor.
4: Igen, sokszor.
2: Oké, és hát akkor hajrá Budapesten, a kosárlabdázás napján, ugye ott akkor az országos döntőbe szerepelhettek.
4: Ja, azt szeretnénk legalábbis. Hát az a cél, hogy legalább játszunk pár meccset, és ott élvezzük, hogy ott vagyunk a Budapesten, meg hogy játszhatunk, és hogy kijutottunk, ez a cél.
1: Számos paksi induló lesz még ott az országos döntőben a Hősök terén Budapesten szeptember 19-én. Többek között az ASE 3x3-as felnőtt csapata, Krasznai Iván, Vida Máté, Turi Dávid és Szalai Milán. A paksi nép Dóra tripla és two-ball game dobó versenyben is bejutott az országos döntőbe.
0: Heti körkép.
1: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Mohammed bin Salman szaudi koronaherceg telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, katonai beavatkozást kérve a jemeni huszi fegyveresek előrenyomulásának megállítása érdekében, közölték amerikai tisztségviselők, pénteken írja az MTI. A portál értesülései szerint több amerikai médium számára nyilatkozó illetékesek elmondták, hogy a szaudi kormányfő 24 órán belül kétszer is egyeztetett telefonon az amerikai elnökkel, aki tudtára adta, hogy kormányának jelenleg nincsenek tervei közvetlen beavatkozásra az Irán által támogatott és Jemen egy részét uraló lázadó csoport ellen. Pénteken megnyílt a jelentkezés a 7. kék túrázás napja programra, adta hírül az MTI. A Magyar Természetjáró Szövetség közösségi rendezvényén a résztvevők kisebb csoportokban, több mint 140 szakaszon egyetlen nap alatt járják be az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az alföldi kék túrát. A dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenékküszöb beruházással kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
2: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenékküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert, elismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenékküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézetel alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Manika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
1: Közönségtalálkozót tartanak a Györkönyi Pincehegyi cimborák szeptember 19-én a Györkönyi Pincehegyen. Nemes Imre az együttes vezetője rádiónknak elmondta, hogy nagyon szeretnek nótázni, de a fellépéseik mellett más közös programokat is szerveznek.
3: Mi a férfias nótázás hagyományát nem ápoljuk, mert nem beteg, hogy ápoljuk, hanem inkább próbáljuk követni. Hát ilyen értelemben egy kicsit utolsó mohikánok vagyunk, mert tényleg ezt mi láttuk, vagy hallottuk a elődeinktől, és akkor próbálunk így élni. Nagyon élvezzük ezt egyébként önön magában is, tehát nem csak a fellépések vannak, meg nem csak a próbák, hanem vannak baráti összejövetelek, meg vacsorák, meg ebédek, borozgatások. Ugye Jani bácsi is hát egyrészt nem csak a legjobb, vagy az egyik legjobb hangú hát tagunk, hanem boros gazda egyszeres, mint meg vannak mások is. Úgyhogy hát ez úgy egész évben kitölti a maradék kis életünknek egy részét.
1: Krémer János, a Pincehegyi cimborák tagja arról mesélt rádiónknak, hogy az ország minden területére eljutnak fellépőként.
4: Az ország minden területén megfordulunk, itt Zalaapátitól kezdve katonadal fesztiválokon tényleg azt mondom, óriási sikereket adattunk, vagy kaptunk visszajelzéseket, amikor már bemondják, hogy a Pincehegyi cimborák következnek Györkönyből, akkor már fütyülnek, tapsolnak. Örüljenek az emberek, most a legutóbbi fellépésünkön, tehát öröm volt megnézni azokat a fotókat, amit Marika készített, amikor jövünk le a színpad, gyakorlatilag azok az emberek, akik fölléptek, megkérték őket, hogy jönjünk föl a színpadra, aki csak fölfér, hát rengeteg ember, harmonikások játszottak, és azt onnan, mikor levonultunk, hát az egy öröm azt a képet megnézni. Tehát mindenki tombol, tombol.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paks FM.
0: Paks FM.
5: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

0: Gryvel.
1: Paks FM. Összekött.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek. A híreket Harmad Gabitól halljátok. Korábban titkos dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA a 2001. szeptember 11-i merényletek 25. évfordulóján, adta hírül az MTI. A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai hírszerzés már évekkel a 2001. szeptember 11-i terrortámadások előtt figyelmeztette a washingtoni kormányzatot, hogy Osama Bin Laden eltökélt egy az Egyesült Államok területén végrehajtott támadás megszervezésében. Szeptember 25-én rendezik meg a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényt, adta hírül az MTI. Ennek keretében a hőhullámok alakulásával, a csapadék előrejelzést segítő mérési módszerekkel és a csapadék és hőmérsékleti szélsőségekről szóló előadásokkal, valamint múzeumi barangolással várja az érdeklődőket a Hungaromet Nonprofit ZRT. A Dunai fenéküszöb építkezése kapcsán a legnagyobb kihívás a dezinformáció elleni küzdelem, ezt nyilatkozta rádiónknak Kalocsa polgármestere, a TEIT elnöke dr. Bagó Zoltán. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás az atomerőmű 12 kilométeres körzetében lévő 16 település társulása. Elsődleges célja a 16 településen élők tájékoztatása, és ez Bagó Zoltán szerint a fenéküszöb beruházás a kapcsolatban rendkívül fontos, mert még az itt élőkhöz is nagyon sok dezinformáció jut el, elsősorban a komment szekciókból.
3: Nagyon sokáig ugye 4 millió önkéntes közvéleménykutató országa voltunk, aztán utána 4 millió focibírónak az országa voltunk, és most 4 millió fenéküszöb szakértőnek az országa lettünk. És a TEIT ebben azért nagyon fontos, mert a szakmában nyilván országosan ismert szervezetről van szó, de ez egy nagyon minimális réteg. Most viszont ugye országos jelentőséggel bír az, hogy a 4 millió fenéküszöb szakértő abszolút imszubjektívó politikai nézete alapján nézi ezt a beruházást. Mindenki a politikai szimpátiájának megfelelően minősíti ezt a beruházást, és ezért a TEIT a valóság. Tehát a TEIT tudja azt elmondani ott helybe, mind a karakószörcsögi nyugdíjas Marika néninek, mind pedig a budapesti közgazdász professzornak, hogy egyébként itt helyben, amiket lát a komment szekcióban, az nem a valóság, mert a valóság az, hogy. És ebben a tájékoztatásban van nekünk fontos szerepünk.
2: Szeptember 19-én rendezik meg a Duna-Kömlődi szüreti napot. Szél Benyámin, a körzet önkormányzati képviselője, a felvonulás részleteiről beszélt rádiónknak.
4: Maga a gyülekező az egykor kezdődik. Ez egy fontos különbség az előző évekhez képest, mert egy fél órával előrébb jöttünk. Ennek az oka az, hogy kicsit több az előadónk, mint tavaly, és ezért így fél órával előrébb kellett csúsztatni az egész programot. És fél kettőkor pedig polgármesteri köszöntővel kezdődik az egész műsor, és onnantól rögtön indul is maga a menet. És ugye a meneten belül lesz egy konkrét program, a buszfordulónál lesz a Sarkaláb táncegyüttesnek a műsora, majd amikor a menet eljut egészen a Présházsorig, akkor majd ott lesz a Táncolj önmagadért tánccsoportnak a műsora. Tehát maga a felvonulás rész és az azt kísérő programok azok például így fognak kinézni.
2: Rostani Katona Katalin, a település részi önkormányzat tagja, a szüreti felvonulás kapcsán elmondta, hogy idén is lesznek lovasok, és emellett a Duna-Kömlődi gazdák is csatlakoznak a menethez.
5: Hát az évek során azért egyre kevesebb sajnos ugye a lovas társadalom, ha fogalmazhatunk így, illetve az, hogy a környékben is azért vannak ugye más rendezvények, szüreti napok, stb., és ilyenkor mindig megoszlanak. Tehát most is például madocsaiakkal már beszéltünk, és tehát ők azért jelezték, hogy Györkönyben is ugye ezen a napon lesz szüreti nap, így megoszlik. Tehát érkeznek Madocsáról ugyanúgy a lovasok, nyilván nem azzal a létszámmal tudnak jönni, mint amelyben mi szeretnénk. De helyette én azt gondolom, hogy kárpótolja az, hogy egyre több a helyi gazdánk, akik a kis traktorral, fűnyíró traktorokkal, vagy egyéb mezőgazdasági gépekkel, talán nem is tudom, ilyen rotakapa-szerűnek gondolnám azt a kis csettegőt, amivel felvonulnak a fiatalok, és egyre többen jönnek, és a fiatalabb generációk is csatlakoznak.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Második otthonának tartja a Paksi FC-t Szabó János, aki a 400. NB1-es mérkőzését játszotta augusztus 29-én a Paksi FC színeiben. A klub ikonikus játékosa, bár nem a számok embere, de rádiónknak úgy fogalmazott, hogy elégedett ezzel a meccs számmal.
6: Én ugye ott lakom a stadion mellett, minden nap elmegyek mellett, minden nap látom, minden nap ott vagyok. Tehát igazából nekem ez egy olyan, mint hogyha egy második otthonom lenne. Nyilván persze elégedett vagyok, ha ezt azt mondják 18 évesen, hogy ennyi meccsem lesz, és itt játszhatok ennyi meccset, akkor az vígan aláírtam volna. Hál' Istennek ez most meg is történt. Valóban nem vagyok a számuk ember, annyira nem szoktam foglalkozni ezzel, de hál' Istennek vannak a klubnál, akik foglalkoznak ezzel.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekött.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap.